0: alkalmazását mindaddig, amíg a kormány által bejelentett fellebbezésről nem születik döntés, vagy amíg a bíróságok új határozatot nem hoznak. Ennek meghozataláig a bírság be nem fizetése nem vonhatja maga után a jogosítvány felfüggesztését. A bírságok azonban továbbra is tartozások maradnak a helyi költségvetés felé, és a hatóságok továbbra is alkalmazhatják a behajtás szokásos eszközeit, beleértve a számlák zárolását vagy kényszer végrehajtást. Az elmúlt évek legnagyobb vállalkozásába fogott Nagyvárad önkormányzata, a város közlekedési rendszerének teljes újragondolásába. A cél nem csupán az autóforgalom gyorsítása volt, hanem az is, hogy a villamos közlekedés megszabaduljon azoktól az útkereszteződésektől, ahol eddig a kötött pályás és a közúti forgalom kölcsönösen feltartotta egymást. Az aluljárók építése miatt a város egy része jelenleg szinte a feje tetején áll, ám a helyiek és az ide látogatók türelme várhatóan meghozza gyümölcsét. Egy-két éven belül Nagyvárad Románia egyik legmodernebb városává válhat. A közúti fejlesztések szorosan kapcsolódnak a villamos közlekedés korszerűsítéséhez. Az elképzelés szerint ugyanazzal a járműparkkal sűrűbb menetrend lesz tartható, mivel a villamosoknak egyre kevesebb helyen kell megállniuk a közúti forgalom miatt. Nem kedvez az idei naptár a munkavállalóknak, bár augusztusban ismét lesz hivatalos ünnepnap. A dolgozók nem kapnak hosszú hétvégét, mivel Nagy Boldogasszony ünnepe augusztus 15-e idén szombatra esik. Ez azt jelenti, hogy a hétfőtől péntekig dolgozók számára a hétvége miatt nem jár plusz szabadnap. A következő hosszabb pihenőre egészen november végéig kell várni. A naptár ekkor kedvezőbben alakul, hiszen november 30-a Szent András napja hétfőre, míg december 1-e Románia nemzeti ünnepe kedre esik. A két munkaszüneti nap az előtte lévő hétvégével együtt 4 napos hosszú hétvégét eredményez. Az év utolsó ünnepi időszaka karácsonykor következik, december 25-e karácsony első napja péntekre esik, így 3 napos hétvégét biztosít. A második ünnepnap december 26-a azonban szombat lesz, ezért a legtöbb munkavállaló számára ez sem jelent további plusz szabadnapot.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amöfett nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradol.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A hónapok óta tartó üzemanyagárválság látványosan oldja az elektromos autókkal szembeni előítéleteket. Megint hódít a szürke gazdaság az idegenforgalomban, rövid idő alatt váltak semmivé a kifehérítésére tett erőfeszítések. Veszélyes vegyi koktélt találtak a sénruhákban, a megengedett érték több ezerszeresét mutatták ki a laboratóriumi tesztek. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A hónapok óta tartó üzemanyagárválság látványosan oldja az elektromos autókkal szembeni előítéleteket, hiszen nem mindegy, hogy egy autót havi 1000 vagy 100 lejből működtetünk. Csak hogy a rohamosan növekedő kereslet anyagilag egyre nehezebbé teszi a váltást. Idén júniusban 2264 elektromos járművet helyeztek forgalomba Romániában, ami az eddigi legjobb havi teljesítmény az elektromos autók piacán, derül ki egy elemzésből. Az Járó Financiér gazdasági lap júliusban készített körképet a lakossági új autóvásárlás támogató roncsprogram apropóján. Az elektromos művekre szánt 120 millió lejösszegű költségvetés a meghirdetett pályázati időszak kezdetétől számított 10. napon kimerült. Állami támogatással a legolcsóbb új villanyautók ára 14 ezer euró alá süllyedt a hazai piacon. Az olcsóbb, de minőséget is kínáló kínai márkák térhódítása, a tartós globális olajválság és a megállíthatatlannak tűnő romániai üzemanyagárdrágulás a közeljövőben még inkább ösztönözheti az egy-két évvel ezelőtt még leküzdhetetlennek tűnő félelmek leépülését. Így a jó ideje hangoztatott zöld átállást végül az anyagi kényszer tudja a legkönnyebben előidézni. Rövid idő alatt váltak semmivé az idegenforgalom kifehérítésére tett erőfeszítések azt követően, hogy a kormány felére csökkentette a nyaralási utalványok értékét. A turizmusban súlyosak és láthatóak a hatások. A tengerparton az engedélyezett kibérelhető lakások száma megfeleződött, mivel a tulajdonosok nagy része visszatért a szürke gazdaságba. A tavalyi turisztikai szezon kezdetén 3584 minősített szálláshelyként működő lakás volt a román tengerparton, idén a szakminisztérium kimutatásai szerint már csak 1847 ilyen van. A hivatalos nyilvántartásból hiányzó lakások nem tűntek el. A tulajdonosok nagy része lemondott a minősítésről, és visszatért az adót nem fizető kiadáshoz, mivel a nyaralási utalványok értékének a csökkentése visszavetette a keresletet, ami miatt kevésbé lett vonzó az engedélyezett módon való működés. Az állam kétszer veszít, kevesebb adót és illetéket szed be, és akaratlanul a szürke gazdaságot ösztönzi. Az uniós jogszabályokban rögzített határértékeket messze meghaladó, veszélyes koncentrációban tartalmaz mérgező vegyi anyagokat a Shein által értékesített ruházati termékek egy része, derült ki a Brémai Környezetvédelmi Intézet legfrissebb vizsgálatából. A legdöbbenetesebb és legveszélyesebb határérték túllépéseket két gyermek, illetve kamaszkabátnál mérték. Egy gyermek Jackie esetében a rákkeltő PFAS vegyületek megengedett mennyiségét több mint 1100-szorosan lépték túl, egy tinédzsereknek szánt kabátban pedig a koncentráció a törvényes küszöbérték több mint 12 000-szer. Volt. A PFAS anyagokat a textiliparban vízlepergető, valamint folt és zsírtaszító rétegek kialakítására használják. Ezeket a köznyelvben örökvegyi anyagoknak nevezik, mivel a környezetben nem bomlanak le, és felhalmozódnak az emberi szervezetben.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az idei fűtési szezonban feszültebb helyzet alakulhat ki a gázpiacon, mivel mind nálunk, mind Európában a tárolási szint jóval alacsonyabb, mint az elmúlt években. Repülőgépek is landolhatnak majd az A3-as autópálya Bisztra-Terebes és Bihar közötti szakaszán. Az Európai Unióban nincs egységes definíció arra, hogy pontosan mi tekinthető egészséges élelmiszernek. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az idei fűtési szezonban feszültebb helyzet alakulhat ki a gázpiacon, mivel mind nálunk, mind Európában a tárolási szint jóval alacsonyabb, mint az elmúlt években, ami a villamos energia akár 20%-os drágulását okozhatja, kongatta meg a vészharangot Dumitru Kiselice, az Intelligens Energia Egyesület elnöke. A legfrissebb adatok szerint Románia földgáztárolói 62,7%-os feltöltöttségi szintet értek el. Nagyon közel áll Magyarországhoz, és olyan országok előtt végzett, mint Franciaország, Németország és Ausztria. Ugyanakkor a jelenlegi szint alacsonyabb, mint a tavalyi év azonos időszakában mért érték. Vagyis a helyzet egyáltalán nem jó. Kiselice szerint egyenesen aggodalomra ad okot. Az egyesület elnöke a villamos energiaszámlák emelkedésére számít, és a szolgáltatók hamarosan új ajánlatokat küldenek a fogyasztóknak. Az A3-as autópálya egy 3 kilométeres szakaszát úgy alakítják ki, hogy szükség esetén repülőgépek leszállására is alkalmas legyen. A különleges útszakaszt Bisztra-Terebes és Bihar között alakítják ki. A 3 kilométeres részt a hétköznapokban ugyanúgy használhatják majd az autósok, mint az autópálya többi szakaszát. Ugyanakkor rendkívüli helyzetben repülőgépek leszállására is alkalmassá válhat. Ilyen lehet például, ha egy katonai légibázis átmenetileg nem használható, vagy egy repülőtér valamilyen okból bezár. A kialakításnak köszönhetően szükség esetén nem csak maga az autópálya, hanem a közelben található szolgáltatóhelyek infrastruktúrája is alkalmas arra, hogy a gépet hosszabb ideig is állomásoztatni lehessen. Az Európai Unióban nincs egységes definíció arra, hogy pontosan mi tekinthető egészséges élelmiszernek, hívta fel a figyelmet az Ökonomusz gazdaságkutató alapítvány. Az unió standard alapján egyedül a tápértéket kell feltüntetni egy adott terméknél, vagyis a csomagoláson szerepelni kell a 100 g-ra vagy 100 ml-re jutó energiatartalomnak, a zsír, a szénhidrát, a fehérje és a só mennyiségének. Az uniós rendelet meghatározza azt is, hogy mi tekinthető cukormentes, zsírszegény vagy éppen magas rostartalmú, magas fehérje tartalmú élelmiszernek. De ezek az előírások nem kategorizálják egyértelműen a termékeket egészséges mi voltuk szerint. Az elemzés szerint az egészséges élelmiszer egyszerre tudományos, marketing és kulturális kategória.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek! Magyar kedvencek!

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyelőre nem függesztetik fel azoknak a járművezetőknek a jogosítványát, akik nem fizetik be a közlekedési bírságaikat. Az elmúlt évek legnagyobb vállalkozásába fogott Nagyvárad önkormányzata a város közlekedési rendszerének teljes újragondolásába. Nem kedvez az idei naptár a munkavállalóknak, bár augusztusban ismét lesz hivatalos ünnepnap, a dolgozók nem kapnak hosszú hétvégét. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyelőre nem függesztetik fel azoknak a járművezetőknek a jogosítványát, akik nem fizetik be a közlekedési bírságaikat. Bár a kormány által kidolgozott új mechanizmus előírja a jogosítvány felfüggesztését, egy bírósági ítélet miatt egyelőre nem lehet alkalmazni. A döntés nem szünteti meg véglegesen az intézkedést, de megakadályozza annak alkalmazását mindaddig, amíg a kormány által bejelentett fellebbezésről nem születik döntés, vagy amíg a bíróságok új határozatot nem hoznak. Ennek meghozataláig a bírság be nem fizetése nem vonhatja maga után a jogosítvány felfüggesztését. A bírságok azonban továbbra is tartozások maradnak a helyi költségvetés felé, és a hatóságok továbbra is alkalmazhatják a behajtás szokásos eszközeit, beleértve a számlák zárolását vagy kényszer végrehajtást. Az elmúlt évek legnagyobb vállalkozásába fogott Nagyvárad önkormányzata a város közlekedési rendszerének teljes újragondolásába. A cél nem csupán az autóforgalom gyorsítása volt, hanem az is, hogy a villamos közlekedés megszabaduljon azoktól az útkereszteződésektől, ahol eddig a kötött pályás és a közúti forgalom kölcsönösen feltartotta egymást. Az aluljárók építése miatt a város egy része jelenleg szinte a feje tetején áll, ám a helyiek és az ide látogatók türelme várhatóan meghozza gyümölcsét. Egy-két éven belül Nagyvárad Románia egyik legmodernebb városává válhat. A közúti fejlesztések szorosan kapcsolódnak a villamos közlekedés korszerűsítéséhez. Az elképzelés szerint ugyanazzal a járműparkkal sűrűbb menetrend lesz tartható, mivel a villamosoknak egyre kevesebb helyen kell megállniuk a közúti forgalom miatt. Nem kedvez az idei naptár a munkavállalóknak, bár augusztusban ismét lesz hivatalos ünnepnap. A dolgozók nem kapnak hosszú hétvégét, mivel Nagy Boldogasszony ünnepe augusztus 15-e idén szombatra esik. Ez azt jelenti, hogy a hétfőtől péntekig dolgozók számára a hétvége miatt nem jár plusz szabadnap. A következő hosszabb pihenőre egészen november végéig kell várni. A naptár ekkor kedvezőbben alakul, hiszen november 30-a Szent András napja hétfőre, míg december 1-e Románia nemzeti ünnepe kedre esik. A két munkaszüneti nap az előtte lévő hétvégével együtt 4 napos hosszú hétvégét eredményez. Az év utolsó ünnepi időszaka karácsonykor következik, december 25-e karácsony első napja péntekre esik, így 3 napos hétvégét biztosít. A második ünnepnap december 26-a azonban szombat lesz, ezért a legtöbb munkavállaló számára ez sem jelent további plusz szabadnapot.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! 6 óra 4 perc van, úgyhogy itt az ideje felébredni. És hogy ez minél könnyebben menjen, ma is segít benne Hosszú Sanyi, aki mint az elmúlt napokban mindig most is egészen 10 óráig fog szórakoztatni itt benneteket a 89,6-on, vagy a pluszfm.ro oldalon, de az okos telefonos alkalmazásunkon keresztül is. Ma augusztus 12-én szerdán, és ezt a mai vakációs reggeli pluszban is a legjobb nyári slágerekkel teszem, úgyhogy csápjunk is bele!
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradó!

Benson Boone és tőle a Mystical Magic, hát varázslatos napot kívánok én is minden váradinak is, persze mindenkinek, aki hallgat most engem, és ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Ezt a 0359172222-es telefonszámunkon, valamint a 0733417222-es SMS, WhatsApp és Viber számunkon tehetitek meg, de jelen vagyunk természetesen a Facebookon is, plusz FM nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni, én pedig arra bátorítok mindenkit, hogy tegyétek is azt meg, mert a mesterséges intelligencia néhány év alatt a munkafelületekről és keresőmezőkből átcsúszott a személyes élet sokkal érzékenyebb részeibe is. Az emberek ma már a MI eszközöktől, rendszerektől kérnek segítséget egy döntés átgondolásához, egy konfliktus megértéséhez, vagy ahhoz, hogyan lehetne nyugodtabban megfogalmazni valamit, amit élőben nehéz kimondani, úgyhogy ez jutatta eszembe megtudakolni tőletek, hogy szerintetek mennyire jó ötlet magánéleti problémákkal a mesterséges intelligenciához fordulni. A kérdése természetesen egész adás alatt a Facebookon keresztül, SMS-ben, WhatsApp-on, Viber-en, de akár telefonon keresztül is tudtok válaszolni, én pedig addig is szállítom nektek a leg

Fox és tőlük a szeretem, és hát az időjárás is kezd egyre inkább olyanná válni, legalábbis számomra ez a mai nap, ez kifejezetten egy ilyen szeretem idő lesz. Bár mondjuk még ez a 30 fok is viszonylag sok nekem, különösen akkor, hogyha kint a szabad ég alatt kell tevékenykedni, és a mai napra én ezt tervezem, de biztosan egyszerűbben el fogom tudni viselni, mint az elmúlt napok 36-38 fokos kánikuláit, úgyhogy nem akarok panaszkodni, nagyon elégedett vagyok ezzel a hajnali 20 fokkal is, ez kiválóan alkalmas, hogy arra, hogy szellőztessünk egy jó nagyot, úgyhogy tegyétek is azt meg ti is. Ezt egyébként erre talán még egy kicsit a légmozgás is rásegít, mert közepesen erős légmozgás jellemzi majd a mai napunkat, és lesz egy gyenge hidegfronti hatás is, ami terheli a szervezetünket a mai nap folyamán. A közlekedést viszont nem terheli jelenleg semmilyen nehezítő tényező. Ezekben a percekben mi könnyen járhatóak a város és a megye útjai. Nincs tudomásom arról, hogy lenne valahol a megszokottól eltérő történés, de ha van információt a ilyesmiről, akkor azt szívesen veszem. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, szóval hívjatok, írjatok, amelyik egyszerűbb vagy praktikusabb, én pedig adom hozzá most is a legkiválóbb Plusz FM-es dalokat.

0: Getta és Szia, és tőlük a Lehet Szláv, és hát képzeljétek, vannak olyanok, akik már szerelmi ügyekben is a mesterséges intelligenciához fordulnak, hogyha érdekelne is, hogy szerintetek mennyire jó ötlet magánéleti problémákkal az AI-hoz fordulni. Vannak persze, akik szerint igen, úgyhogy ezen felbuzdulva egy kolozsvári egyetemistákból álló csapat éppen a párkapcsolati kommunikációra kezdett EMI alapú alkalmazást fejleszteni. A Nabu nevű projekt egy mobil alkalmazásból is egy hozzá kapcsolódó hardveres eszközökből álló ökoszisztéma. A Kolozsvári Műszaki Egyetem 4 hallgatója Gyurka Hunor, Dulf Dávid, Andor Patrik és Anna Mária Csobán azon dolgozik, hogy az app kérdésekkel, személyre szabott ajánlásokkal és mesterséges intelligenciával segítse természetesen a párokat abban, hogy könnyebben beszéljenek egymással. Ha valaki szingli, az sem probléma. Egyéni felhasználóként az alkalmazás úgy működik, mint egy önismereti és kommunikációs tréner. Én pedig úgy fogok a következő időszakban is, mint egy jó rádiós, nem csak hogy faggatlak benneteket az ilyen kérdésekkel, mint hogy szerintetek mennyire jó ötlet magánéleti problémákkal a mesterséges intelligenciához fordulni, hanem természetesen a legnagyobb slágereket is fogom nektek egész álló nap szinte szállítani.
1: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel! Reggeli Plusz! Reggeli Plusz! A Plusz FM-en!

0: Keating is tőle, Life is a Rollercoaster, és hát itt az ideje, hogy leszálljunk a hullámvasútról, és lassítsunk egy kicsit, mivel pontban 7 óra, ennek köszönhetően megérkezett Ábrahám Iki a bennünket érintő legfrissebb hírekkel, amelyben szó esik többek között majd arról is, hogy megkezdték a Csernovodai atomerőmű 2-es reaktorának leállítását megelőző műszaki eljárásokat, úgyhogy ne legyen illúziónk ezzel kapcsolatban, Dua Lipának viszont a hírek után az lesz.
1: FM-en, interneten és mobilon, Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Megkezdték a Csernovodai atomerőmű 2-es reaktorának leállítását megelőző műszaki eljárásokat. Még több importra és még drágább villamos energiára van kilátás. Megvan az eredménye a rendőrség szemléletváltásának. A közlekedés rendészeti már csaknem 2000 agresszív sofőrt szankcionált a forgalomban résztvevő állampolgárok bejelentései nyomán. Tanárokat képzett ki a román titkosszolgálat arra, hogyan ismerjék fel a radikalizálódó diákokat. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az Energiaügyi Minisztérium közleményben erősítette meg, hogy megkezdték a Csernovodai atomerőmű 2-es reaktorának leállítását megelőző műszaki eljárásokat. Mivel a Duna vízszintje elérte a kritikus értéket, ezért kénytelenek lesznek teljesen leállítani az erőművet. Ez jelentős energiakiesést jelent az ország számára olyan körülmények között, ahogy az esti áramfogyasztás már eddig is meghaladta a hazai termelést. A szakterca viszont hangsúlyozta, előkészítették a szükséges intézkedéseket, hogy kompenzálják a kiesett energiatermelést, és megőrizzék az országos hálózat egyensúlyát. A szükséges áramot elsősorban importból fedezik majd, viszont az Olténiai Energetikai Komplexum Rovinár 4-es csoportját is üzembe helyezik. Továbbá a műszaki lehetőségek és a vízkészletek korlátai között a hidroelektrikát többlettermelési kapacitását is használják. Megvan az eredménye a rendőrség szemléletváltásának. Immár csaknem 2000 agresszív sofőrt szankcionált a közlekedés rendészet a forgalomban résztvevő állampolgárok bejelentései nyomán. Az agresszív sofőrt közvetlenül észlelő és rögzítő járművezetők vagy utasok hosszas civil nyomásgyakorlás után 1 év és 8 hónapja tehetnek hivatalos bejelentést az említett szabályszegésekről, mindezt az ESSAR alkalmazás segítségével. Az eltelt időszakban 2292 helyesen és hiánytalanul megfogalmazott bejelentés érkezett a járművezetők által elkövetett szabályszegés. Ezek alapján 1912 sofőrt büntettek meg forgalomban tanúsított agresszív magatartás miatt. A közutakon történő agresszív járművezetői magatartásért járó szankció 4-5 büntetőpontnak megfelelő bírság, és a vezetői engedély legalább 30 napra történő bevonása. Több mint 1000 pedagógus vett részt a román hírszerzőszolgálat képzésén, ahol azt tanulták, milyen jelek utalhatnak arra, hogy egy diák szélsőséges ideológiák vagy terrorista szervezetek felé sodródik. A Snoopok nyomozása szerint ugyanakkor több tanár és tanfelügyelőség úgy értelmezte a programot, hogy gyanú esetén akár közvetlenül a rendőrséget vagy a titkosszolgálatot is értesíteni kellene, miközben maga a CRI ezt nem így írja le. A Prevíció nevű program 2024-től 2026 júniusáig futott. Célja hivatalosan az volt, hogy megelőzze a radikalizációt és az erőszakos szélsőségességet a romániai közoktatásban. A program csaknem 1 millió euróba került. A CRI mellett az Oktatási Minisztérium és a Belügyminisztérium is részt vett benne.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Tiszta égbolt és ragyogó napsütés, ez jellemzi a mai napunkat, természetesen csapadék nélkül, és az évszak ezen időszakához méltó hőmérsékleteivel ma már nem lesz akkora a hőség, jelenleg 20-21 fokot mérhetünk, és a napi maximum várhatóan olyan 30 fok körül alakul majd. Csupán közepesen erős légmozgás mellett és gyenge hidegfronti hatás is terheli ma a szervezetünket.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Feltétlenül számoljatok azzal, hogy lezárták a Stefáncsel-Mári Sugárút, Berzi és Szföntul-Ladislau utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncsel-Mári Sugárút és a Szföntul-Ladislau utca kereszteződésében. Emellett a Lakú-Rossú utcáról balra is ki lehet most kanyarodni a Stefáncsel-Mári Sugárút. Jó utat mindenkinek!
1: És most jó reggelt!
2: Ez a Reggeli Plusz.
1: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel.
2: A legfontosabb hírek, információk,
1: jó hangulat
2: és csak jó zene az ébredéshez.
0: Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt még mindig a vakációs reggeli, plusz a mikrofonnal egészen 10 óráig hosszú Sanyival, aki ma azzal kapcsolatosan kíváncsiskodik nálatok, hogy szerintetek mennyire jó ötlet magánéleti problémákkal a mesterséges intelligenciához fordulni. Tehát hívjatok, írjatok, kommenteljetek, és persze közben hallgassatok bennünket, mert hozzuk folyamatosan a legjobb zenéket is. Most mindjárt például az Illusion érkezik, Dua Lipa 2024-es dala.
1: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvek.

Alex Warren és tőle a Fever Dream, és a sokan a napfogyatkozás lázában is égnek, mert bár a jelenség az ország nyugati térségében figyelhető meg a legjobban, a mai napon részleges napfogyatkozás lesz térségünkben is. A hold 33,2%-ban takarja majd el a napot. Nagyváradon konkrétan 20 óra 22-kor kezdődik, tetőpontját pedig 20 óra 45-kor éri el, mindössze 3 perccel napnyugta előtt, így 20 óra 48 percig figyelhető majd meg. Romániában amúgy a legnagyobb százalékban Nagy Károlyban fogja takarni a hold a napot, ez 34,2%-os lesz. A második helyet Nagy Szalonta foglalja el, majd Nagyvárad, Margita és Szatmár Németi következik a sorban. Viszont fel kell hívjam a figyelmet arra, hogy csak megfelelő eszközökkel lehet biztonságosan megfigyelni a részleges napfogyatkozást. Például nézhettek a napba biztonságosan egy nagyon sötét árnyalatú zöld hegesztő szemüveg használatával, de a legjobb megoldása Millar napszűrő fólia, amely csillagászati szakközletekben szerezhető be. Napfogyatkozás megfigyelő szemüveg is használható, azonban hagyományos napszemüveg erre a célra nem alkalmas, úgyhogy feltétlenül számoljatok ezzel, és miközben nézitek a napfogyatkozást az esti órákban, hallgassátok a Plusz FM-et, mert nem csak az ilyen titeket érintő infókat, hanem a legjobb zenéket is elhozzuk nektek.

0: Ez itt továbbra is a vakációs reggeli plusz, szép reggelt és jó rádiózást kívánok nektek. Fél 80, hamarosan így érkeznek a Plusz FM híre, és lassan Ábrahám Miklóstól megtudhatjuk például azt is, hogy mi lett az eredménye a rendőrség szemléletváltásának.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az Útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: Atti Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az attikompresszorjeshop.ru-ra további információkért.
3: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg a darabolt csirkeszárny kilóját mindössze 10,99-ban ért legalább 4 kg megvásárlása esetén, valamint a 0,75 literes rozé vagy fehér Zárjá Proszekót csupán 31,99-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
1: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbon Tamás. Autók, szakértelem, bizalom.
4: Ez a fal túl szép lett.
5: Hogy érted, hogy túl szép?
4: Nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
5: Most viccelsz? Azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
4: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
5: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
6: Figyelem! Szuper akció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Megkezdték a csernovodai atomerőmű 2-es reaktorának leállítását megelőző műszaki eljárásokat. Még több importra és még drágább villamos energiára van kilátás. Megvan az eredménye a rendőrség szemléletváltásának. A közlekedés rendészet immár csaknem 2000 agresszív sofőrt szankcionált a forgalomban résztvevő állampolgárok bejelentései nyomán. Tanárokat képzett ki a román titkosszolgálat arra, hogyan ismerjék fel a radikalizálódó diákokat. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az Energiaügyi Minisztérium közleményben erősítette meg, hogy megkezdték a csernovodai atomerőmű 2-es reaktorának leállítását megelőző műszaki eljárásokat. Mivel a Duna vízszintje elérte a kritikus értéket, ezért kénytelenek lesznek teljesen leállítani az erőművet. Ez jelentős energiakiesést jelent az ország számára olyan körülmények között, ahogy az esti áramfogyasztás már eddig is meghaladta a hazai termelést. A szakterca viszont hangsúlyozta, előkészítették a szükséges intézkedéseket, hogy kompenzálják a kiesett energiatermelést, és megőrizzék az országos hálózat egyensúlyát. A szükséges áramot elsősorban importból fedezik majd, viszont az Olténiai Energetikai Komplexum Rovinár 4-es csoportját is üzembe helyezik. Továbbá a műszaki lehetőségek és a vízkészletek korlátai között a hidroelektrikát többlettermelési kapacitását is használják. Megvan az eredménye a rendőrség szemléletváltásának. Immár csaknem 2000 agresszív sofőrt szankcionált a közlekedés rendészet a forgalomban résztvevő állampolgárok bejelentései nyomán. Az agresszív sofőrt közvetlenül észlelő és rögzítő járművezetők vagy utasok hosszas civil nyomásgyakorlás után 1 év és 8 hónapja tehetnek hivatalos bejelentést az említett szabályszegésekről. Mindezt az ESAR alkalmazás segítségével. Az eltelt időszakban 2292 helyesen és hiánytalanul megfogalmazott bejelentés érkezett a járművezetők által elkövetett szabályszegés. kamerákról. Ezek alapján 1912 sofőrt büntettek meg forgalomban tanúsított agresszív magatartás miatt. A közutakon történő agresszív járművezetői magatartásért járó szankció 4-5 büntetőpontnak megfelelő bírság, és a vezetői engedély legalább 30 napra történő bevonása. Több mint 1000 pedagógus vett részt a román hírszerzőszolgálat képzésén, ahol azt tanulták, milyen jelek utalhatnak arra, hogy egy diák szélsőséges ideológiák vagy terrorista szervezetek felé sodródik. A Snoopok nyomozása szerint ugyanakkor több tanár és tanfelügyelőség úgy értelmezte a programot, hogy gyanú esetén akár közvetlenül a rendőrséget vagy a titkosszolgálatot is értesíteni kellene, miközben maga a CDI ezt nem így írja le. A Previsio nevű program 2024-től 2026 júniusáig futott. Célja hivatalosan az volt, hogy megelőzze a radikalizációt és az erőszakos szélsőségességet a romániai közoktatásban. A program csaknem 1 millió euróba került. A CDI mellett az Oktatási Minisztérium és a Belügyminisztérium is részt vett benne.
8: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Tiszta égbolt és ragyogó napsütés, ez jellemzi a mai napunkat, természetesen csapadék nélkül, és az évszak ezen időszakához méltó hőmérsékleteivel ma már nem lesz akkora a hőség, jelenleg 20-21 fokot mérhetünk, és a napi maximum várhatóan olyan 30 fok körül alakul majd. Csupán közepesen erős légmozgás mellett és gyenge hidegfronti hatás is terheli ma a szervezetünket.
7: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
9: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
8: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Ha arra visz az utatok, vegyétek figyelembe, hogy augusztus 24-ig forgalomkorlátozás lesz érvényben a december 1 téren, az Independence és a Mihály Viteázul utcák közötti szakaszon. A munkálatok idején tilos balra kanyarodni a Mihály Viteázul utcára, a gépjárművezetőknek egyenesen az Independence utca irányába kell tovább haladniuk, követve a helyszínen kihelyezett ideiglenes közúti jelzéseket. Szóval jó utat és kitartást mindenkinek!
8: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
0: Ez folytatódjon akkor a Reggeli Plusz, most is a legkiválóbb Plusz FM-es slágerekkel. Itt lesz hamarosan a Take Me To The Klausy Ball, a YouTube dalának 2004-es LMC általi feldolgozása, de előtte szükség van egy férfira, úgyhogy Olivia Dean fog erről a tényről majd énekelni.
8: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz, a

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Többet nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Hello Nagyvárad, 7 óra 44 perckor a mikrofonnál, még mindig hosszú Zsenyi. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0634 17 22 22. Ezek bármelyikén elértek bennünket, és jelen vagyunk természetesen a Facebookon is, Plusz FM Nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak bátorítani tudok mindenkit, hogy tegyétek is ezt meg. Tehát a mesterséges intelligencia néhány év alatt a munkafelületekről és keresőmezőkből átcsúszott a személyes élet sokkal érzékenyebb részeibe is. Az emberek ma már EMI rendszerekből kérnek segítséget, vagy rendszerektől kérnek segítséget egy döntés átgondolásához, egy konfliktus megértéséhez, vagy ahhoz, hogyan lehetne nyugodtabban megfogalmazni valamit, amit élőben nehéz kimondani, úgyhogy ez jutott eszembe, meg tudok volni tőletek, hogy szerintetek mennyire jó ötlet magánéleti problémákkal a mesterséges intelligenciához fordulni. A kérdése természetesen egész adás alatt a Facebookon keresztül, SMS-ben, WhatsAppon, Viberen, de akár telefonon keresztül is válaszolhattok, úgyhogy nézzük is akkor meg, hogy eddig miket írtatok. Szabados Józsefről: azt egyáltalán nem helyes, mit tud egy gép, ami nem érez, csak programokból és adatokból áll. Erre írt a Kádár Zoltán, hogy sok esetben sokkal empatikusabb, mint nagyon sok ember. Aztán Magyar János is kommentelt: sajnos annyira gyenge képességűek minden tekintetben az emberek, tisztelet a kevés kisebbségnek, hogyha szőrösebbek lennének, akkor a fán ugrálnának. Az ilyeneknek nincs saját gondolatuk, mindig mástól várják a segítséget, vagy utánoznak valakit, amit az interneten látnak. Tehát a mesterséges intelligencia jobb híján nekik az egyetlen segítség, most ilyen világ van kibontakozóban. Aztán Székely Ilona is írt: elég baj, ha egy gép mondja meg, hogy mi legyen. Valamint Tallódi Zsuzsa is kommentelt: hát elárulom, nem tudom, magánéleti problémákkal, meg úgy általában semmivel nem igazán fordultam a mesterséges intelligenciához. Igaz, néha a Google a barátom, de csak ételreceptek, növény meghatározás vagy hasonló téma céljából. Hát nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, érkeznek ezúttal is cserébe a leg.

0: Üdv mindenkinek, ez itt a nyáriasított reggeli plusz a plusz FM-en, amely a Pece Parti Párizs hangja az éterben. Hamarosan 8 óra, ami egyet jelent azzal, hogy jönnek a plusz FM hírei, amelyben Ábrahám Miki beszél majd nekünk arról is, hogy mire képzett ki tanárukat a román titkosszolgálat. Azt követően pedig a következő óra is lágyadömpéket Zara Larsson dalával indítjuk.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Nagyváradon kezded egyetemi tanulmányaidat. Jelentkezz augusztus 14-ig a Collegium Varadinum egyetemista programjába és kollégiumába. Lakj a belváros szívében egy modern, jól felszerelt épületben, és hozd ki a legtöbbet az egyetemi éveidből. Előadások, tréningek, tanulmányutak és közösségi programok várnak, miközben egy összetartó diákközösség tagja lehetsz. Részletek és jelentkezés a collegiumvaradinum.ro oldalon, valamint Facebook és Instagram felületeinken. Collegium Varadinum, a tehetségek szolgálatában.
2: Még tombol a nyár, de az őszi feltöltődésről már most érdemes gondoskodni. A Hungest Hotels előfoglalási ajánlatával 25% kedvezménnyel előleg fizetés nélkül foglalhatsz. Engedd, hogy az ősz a nyugalomról, a feltöltődésről és a közös élményekről szóljon. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak.
1: Hungesthotels.hu. Foglalj most és készülj egy gondtalan őszi kikapcsolódásra.
3: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP mozgóbank fiókban, már Komádiban, Hajdúdorogon és Polgáron is egyszerűen, személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbank fiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
4: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
5: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved néhány apró változtatás az otthonodban, a Dedemánban most a 12 wattos DOC LED mennyezeti lámpa csak 24 lej 90 bani, valamint az összecsukható ruhaállvány csak 79 lej. Dedemán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Megkezdték a csernovodai atomerőmű 2-es reaktorának leállítását megelőző műszaki eljárásokat. Még több importra és még drágább villamos energiára van kilátás. Megvan az eredménye a rendőrség szemléletváltásának. A közlekedés rendészet immár csaknem 2000 agresszív sofőrt szankcionált a forgalomban résztvevő állampolgárok bejelentései nyomán. Tanárokat képzett ki a román titkosszolgálat arra, hogyan ismerjék fel a radikalizálódó diákokat. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az Energiaügyi Minisztérium közleményben erősítette meg, hogy megkezdték a csernovodai atomerőmű 2-es reaktorának leállítását megelőző műszaki eljárásokat. Mivel a Duna vízszintje elérte a kritikus értéket, ezért kénytelenek lesznek teljesen leállítani az erőművet. Ez jelentős energiakiesést jelent az ország számára olyan körülmények között, ahogy az esti áramfogyasztás már eddig is meghaladta a hazai termelést. A szakterca viszont hangsúlyozta, előkészítették a szükséges intézkedéseket, hogy kompenzálják a kiesett energiatermelést, és megőrizzék az országos hálózat egyen. Súlyát. A szükséges áramot elsősorban importból fedezik majd, viszont az Ótiniai Energetikai Komplexum Rovinár 4-es csoportját is üzembe helyezik. Továbbá a műszaki lehetőségek és a vízkészletek korlátai között a hidroelektrikát többlettermelési kapacitását is használják. Megvan az eredménye a rendőrség szemléletváltásának. Immár csaknem 2000 agresszív sofőrt szankcionált a közlekedés rendészet a forgalomban résztvevő állampolgárok bejelentései nyomán. Az agresszív sofőrt közvetlenül észlelő és rögzítő járművezetők vagy utasok hosszas civil nyomásgyakorlás után 1 év és 8 hónapja tehetnek hivatalos bejelentést az említett szabályszegésekről. Mindezt az ESZÁR alkalmazás segítségével. Az eltelt időszakban 2292 helyesen és hiánytalanul megfogalmazott bejelentés érkezett a járművezetők által elkövetett szabályszegés. sofőrökről. Ezek alapján 1912 sofőrt büntettek meg forgalomban tanúsított agresszív magatartás miatt. A közutakon történő agresszív járművezetői magatartásért járó szankció 4-5 büntetőpontnak megfelelő bírság, és a vezetői engedély legalább 30 napra történő bevonása. Több mint 1000 pedagógus vett részt a román hírszerzőszolgálat képzésén, ahol azt tanulták, milyen jelek utalhatnak arra, hogy egy diák szélsőséges ideológiák vagy terrorista szervezetek felé sodródik. A Snoopok nyomozása szerint ugyanakkor több tanár és tanfelügyelőség úgy értelmezte a programot, hogy gyanú esetén akár közvetlenül a rendőrséget vagy a titkosszolgálatot is értesíteni kellene, miközben maga a CDI ezt nem így írja le. A Previsio nevű program 2024-től 2026 júniusáig futott. Célja hivatalosan az volt, hogy megelőzze a radikalizációt és az erőszakot szélsőségességet a romániai közoktatásban. A program csaknem 1 millió euróba került. A CDI mellett az Oktatási Minisztérium és a Belügyminisztérium is részt vett benne.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Tiszta égbolt és ragyogó napsütés, ez jellemzi a mai napunkat, természetesen csapadék nélkül, és az évszak ezen időszakához méltó hőmérsékleteivel ma már nem lesz akkora a hőség, jelenleg 20-21 fokot mérhetünk, és a napi maximum várhatóan olyan 30 fok körül alakul majd. Csupán közepesen erős légmozgás mellett és gyenge hidegfronti hatás is terheli ma a szervezetünket.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Továbbra is a szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat cseréjét végzi a nagyveradi vízművek a Stefáncsér-Mári sugárúton a Mélkovolúj utca térségében, ezért a Füstös híd irányából a Transzilvánia utca felé forgalomkorlátozásokra kell számítani egészen október 10-ig, illetve ez idő alatt sajnos a parkolás sem lesz ott lehetséges, úgyhogy feltétlenül számoljatok ezzel, ha arra lenne dolgotok. Jó utat és sok türelmet!
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Igen, ez mind a délelőtti plusz, itt a Plusz FM-en. Tartsatok velem ma is 10 óráig a mikrofonnál a jól megérdemelt szabadságát töltő Szegedi Mária helyett Hosszú Sanyi, akit továbbra is fordul a kíváncsiság, hogy szerintetek mennyire jó ötlet magánéleti problémákkal a mesterséges intelligenciához fordulni, úgyhogy írjátok meg nekem bátran a véleményetek, de fel is hívhattok és el is mondhatjátok. És persze kommenteljetek a Facebookon, én pedig adom hozzá a legjobb nyári zenéket, olyanokat, mint a most érkező Zara Larsson sláger.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM! Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM.
1: Plusz FM. Story. Loca.

Jennifer Lopez is tőle az Ain't It Funny, és hát bizony nem annyira vicces, hogy egyre több romániai felhasználót próbálnak megkárosítani kifinomult több lépcsőben felépített csalásokkal a WhatsAppon keresztül. A csalók gyakran időt és energiát fektetnek abba, hogy elnyerjék áldozatuk bizalmát. Egyik módszerük szerint banki alkalmazottnak adják ki magukat, és állítólagos gyanús tranzakciókra figyelmeztetnek. Ezután ráveszik az áldozatot, hogy távolabbi hozzáférés biztosító alkalmazást telepítsen, amellyel átvehetik az eszköz irányítását. Súlyosabb esetekben még hitelfelvételre vagy nagyobb összegű készpénzfelvételre is rábeszélik az áldozatot. A kiberbiztonsági igazgatóság arra figyelmeztet, hogy soha ne adjuk meg másnak a WhatsApp ellenőrző kódját, és ne olvassunk be ismeretlen vagy gyanús QR kódokat. Ha egy ismerős pénzt kér WhatsAppon, érdemes telefonon is felhívni és megerősíteni a kérést. Ha pedig feltörték a fiókunkat, azonnal értesítsük ismerőseinket, valamint jelezzük az esetet a kiberbiztonsági igazgatóságnak és szükség esetén a bankunknak is. Úgyhogy érdemes megfogadni ezeket a tanácsokat, és érdemes persze maradni velünk a továbbiakban is, mert nem csak az ilyen fontos infók, hanem a legjobb zenék is érkeznek folyamatosan.

Minden, és hát a Váradi polgármesteri hivatal is próbál ilyen körülményeket teremteni a városban. Ezért augusztus 14-ig az Alumínii utcán az M1, M2 és M4, M5 tömbházak környékén faápolási és fakivágási munkálatok zajlanak. Az érintett területeken szükség szerint meccést, fakivágást és tuskó eltávolítást végeznek. A munkálatok zavartalan lebonyolítása érdekében a gépkocsi vezetőket arra kérik, hogy ne parkoljanak a beavatkozás által érintett fák közvetlen közelében, valamint tartsák be az ideiglenes közlekedési jelzéseket és a helyszínen dolgozók utasításait. A program az időjárási körülményektől, a helyszínen tapasztaltaktól, illetve előre nem látott beavatkozásoktól függően módosulhat. Nálunk viszont nincs változás, továbbra is érkeznek a legnagyobb slágerek.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
2: Slágerek! Magyar kedvencek! Itt! A Plusz FM-en!

0: ez itt a délelőtti plusz, jó rádiózás mindenkinek, közeledünk 8:30-hez, úgyhogy meg is érkeznek hamarosan a Plusz FM hírei. Ábrahám Miki megosztja velünk mindjárt azt is, hogy mi lesz a sorsa az uniós tagállamokból saját használatra beszerzett jövedéki kiadó köteles termékeknek.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100-as kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
3: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Fortéval. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvas el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
4: Bulizni vágyók, figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulija, a Szabadságfest.
5: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és ahogy sejtheted,

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy buliján. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pálfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Hú, ez a fal túl szép lett.
4: Hogy érted, hogy túl szép?
3: Nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
4: Most viccelsz? Azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
3: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
4: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
5: Figyelem! Szuper akció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
6: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraxmectet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
7: Szupeko. Alacsony árak, rövid reklámok. Augusztus 12-ig 6 doboz egyenként 0,5 literes Heineken világos sörára 19,90 bani. Valamint a csontozott sertéskaraj kilója mindössze 15,50 bani. Szupeko. Szuper megtakarítás naponta.
2: Marcell, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
8: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy elegáns otthon, a Dedevánban most a 60x120 cm-es Morix Green porcelánpadlólap márványhatású kivitelben négyzetméterre csak 60,90 bani. Dedeván. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg a darabolt csirkeszárny kilóját mindössze 10,99 banért legalább 4 kg megvásárlása esetén, valamint a 0,75 literes rozé vagy fehér Zária Proseccót csupán 31,99 banért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
9: Társadalmi célú hirdetés.
10: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
11: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
12: Szigorították az uniós tagállamokból saját használatra beszerzett jövedékkiadó köteles termékek behozatalát. Az európai államok közel kétharmada készül emelni a férfiak és a nők nyugdíjkor határát. Ez alól Románia sem kivétel. Idén is összeállították az országok ranglistáját annak alapján, hogy a külföldiek véleménye szerint mennyire jó az adott helyen élni. A megítélésünk ezúttal sem sikerült túl fényesre. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Szigorították az uniós tagállamból saját használatra beszerzett jövedékkiadó köteles termékek behozatalát, közölte a pénzügyminisztérium. A vámhatóság és az adóhivatal közös rendelete a magánszemélyeknek engedélyezett alkalmi behozatal fogalmát határozta meg konkrétabban az eddigi szabályozáshoz képest. Ezentúl egy magánszemély 40 napnál gyakrabban nem szállíthat be Romániába olyan mennyiséget, amely meghaladja 800 cigarettát, 40 szivarkát, 200 szivart vagy 1 kg dohányt. Az alkoholtartalmú italok esetében a mennyiségi korlát egy éves időszakra vonatkozik. Ez pontosabban 10 liter töményszeszes ital, 20 liter köztes alkoholtermék, 90 liter bor, valamint 110 liter sör. Korábban az alkalmi szállítmány mennyisége nem volt időintervallumokhoz kötve. Így a maximális mennyiséget akár naponta többször is behozhatta valaki az országba. Az európai államok közel kétharmada készül emelni a férfiak és a nők nyugdíjkorhatárát 2060-ig. Ez alól Románia sem kivétel. Az a generáció, amely 2024-ben lépett be a munkaerőpiacra, később megy nyugdíjba. Történik mindez olyan körülmények között, hogy a lakosság várható élettartama itt az egyik legalacsonyabb Európai Uniós összevetésben. Ez azt jelenti, hogy a romániai lakosság átlagosan kevesebb évet tölt majd nyugdíjba, mint a nyugat-európai országok állampolgárai. Mindezt annak ellenére, hogy a rendszerbe befizetett járulékok egyre hosszabb időtartamra vonatkoznak. Az Európai Unióban jelenleg a nyugdíjkor határátlaga a férfiak esetében 64,7 év, a nők esetében pedig 64 év. A 60-as évek végére ezek az átlagok a férfiak esetében 66,7 évre, a nők esetében pedig 66,6 évre emelkednek. Idén is összeállították az országok ranglistáját annak alapján, hogy a külföldiek véleménye szerint mennyire jó egy adott országban élni. A 2026-os indexet Svájc vezeti. A kantonok országa az életminőség terén kapta a legnagyobb, 94,8-as pontszámot a maximális 100-ból. De az üzleti nyitottság tekintetében is felpontozták. A top 10-be Japán, Svédország, Kanada, Ausztrália, Németország, Hollandia, Nagy-Britannia, Norvégia és az Egyesült Arab Emírségek került még be. A Romániának a 85 helyből a szerény 58. jutott. A legjobb értékelést az üzleti nyitottság terén kaptuk. Ellenben az életminőségünktől egyáltalán nincsenek elragadtatva az ide látogatók. Olyan országok előznek meg bennünket, mint Bahrain, a Fülöp-szigetek, Sri Lanka vagy Chile. Magyarország a 49. A legtöbbre az üzleti nyitottságot és a kulturális örökséget értékelik benne.
11: Plusz FM időjárás jelentés.
13: Tiszta égbolt és ragyogó napsütés, ez jellemzi a mai napunkat, természetesen csapadék nélkül, és az évszak ezen időszakához méltó hőmérsékleteivel ma már nem lesz akkora a hőség, jelenleg 20-21 fokot mérhetünk, és a napi maximum várhatóan olyan 30 fok körül alakul majd. Csupán közepesen erős légmozgás mellett és gyenge hidegfronti hatás is terheli ma a szervezetünket.
12: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
14: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
11: Plusz FM. Közlekedési információk.
13: Feltétlenül számoljatok azzal, hogy lezárták a Stefáncsel-Mári sugárút, Berzi és Szföntul-Ladislau utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncsel-Mári sugárút és a Szföntul-Ladislau utca kereszteződésében. Emellett a Lakú-Rossú utcáról balra is ki lehet most kanyarodni a Stefáncsel-Mári sugárút. Jó utat mindenkinek!
11: És most vissza a zenéhez!
13: Bizony-bizony folytatódik, akkor most is a délelőtti plusz a legjobb zenékkel, és hogyha legjobb zenék, akkor Holly Humberstone vadjúj dala sem maradhat el, érkezik a To Love Somebody.
11: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradó! Ez a Plusz FM!

Üdv mindenkinek! 8 óra 42 perckor a nyeljesított délelőtti plusz mikrofonjánál még mindig hosszú Sanyi, csak így magányosan szólóban, úgyhogy nem lenne rossz, ha valaki szól hozzám. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. Ezek bármelyikén elértek bennünket, és jelen vagyunk természetesen a Facebookon is, Plusz FM nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is. Úgyhogy hajrá, hajrá mindenkinek! Na hát a mesterséges intelligencia néhány év alatt a munkafelületekről is, keresőmezőkből átcsúszott a személyes élet sokkal érzékenyebb részeibe is. Az emberek ma már EMI rendszerektől kérnek segítséget egy döntés átgondolásához, egy konfliktus megértéséhez, vagy ahhoz, hogyan lehetne nyugodtabban megfogalmazni valamit, amit élőben nehéz kimondani, úgyhogy ez jutott eszembe megtudakolni tőletek, hogy szerintetek mennyire jó ötlet magánéleti problémákkal a mesterséges intelligenciához fordulni. Hát a kérdésre egész adásra a Facebookon keresztül, SMS-ben, WhatsAppon, Viberen, de akár telefonon is válaszolhattok. Én pedig szállítom cserébe addig is a legjobb zenéket.

reggelt, Nagyvárad! Ez itt a vakációs délelőtti plusz hosszú Sanyi. Valaki ma arra kíváncsi, hogy szerintetek mennyire jó ötlet magánéleti problémákkal a mesterséges intelligenciához fordulni. Nagy Sándor szerint nem szabad megbízni benne, szemrebben és nélkül hazudik, és nem csak azért, mert nincs szeme. Már számtalanszor rajta kaptam, hogy hibás infót ad, ha nem tud valamit. A magánéleti problémáid rábízni meg olyan, mintha kihirdetnéd a gondjaid a nagyvilágnak, így is többet tud rólad a nagy testvér, mint kéne. Aztán Pap Zsolt is írt, szomorú, hogy már nem az embertársainkkal tudjuk megbeszélni a problémákat, esetleg véleményt, tanácsot kérni, valamint Csiki Pál is kommentelt, körülbelül annyira, mint antibiotikumot adni az összes betegségre. Minden ember más és más, a problémáik is egyediek, vagy nincs is problémájuk egyáltalán, csak nem tudnak róla. Mint ahogy a tudósok bebizonyították, a méhecske aerodinamikailag és fizikuma szerint alkalmatlan a repülésre, de ő szegény ezt nem tudja, csak repül a kis bolondja. Hát nagyon szépen köszi a hozzászólásukat, jó szokásom a szívem, pedig akkor küldöm nektek cserébe most is a legnagyobb slágereket.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: ez itt a Plusz FM-en, pedig megtalálhatjátok a legfrissebb infókat is, mivel 9 óra lesz, hamarosan érkezik Ábrahám Miki, a város, az ország és a nagyvilág legfrissebb híreivel. Többek között megtudhatjuk majd tőle azt is, hogy mely országok készülnek emelni a férfiak és a nők nyugdíjkorhatárát. Utána pedig a nyáriasított délelőtti Plusz utolsó óráját a Coldplay és a BTS közös slágerével indítjuk.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Élvezz a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
3: 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
4: A következő járra meg lesz a csípe!
5: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
6: Nyári akció a Jani Kaucsuknál!
7: Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
8: Jani Kaucsuk, Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
9: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
10: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
11: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárold meg az 1 kg-os Don Café Elitás szemes kávét mindössze 46,99 banért, legalább 2 csomag megvásárlása esetén. Valamint a 6 tekercses, 3 rétegű Kilo Comfort toalettpapírt csupán 9,99 banért, legalább 6 csomag megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atac, le az árakkal!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
12: Szigorították az uniós tagállamokból saját használatra beszerzett jövedékkiadó köteles termékek behozatalát. Az európai államok közel 2/3 készül emelni a férfiak és a nők nyugdíjkorhatárát. Ez alól Románia sem kivétel. Idén is összeállították az országok ranglistáját annak alapján, hogy a külföldiek véleménye szerint mennyire jó az adott helyen élni. A megítélésünk ezúttal sem sikerült túl fényesre. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Szigorították az uniós tagállamból saját használatra beszerzett jövedékkiadó köteles termékek behozatalát, közölte a pénzügyminisztérium. A vámhatóság és az adóhivatal közös rendelete a magánszemélyeknek engedélyezett alkalmi behozatal fogalmát határozta meg konkrétabban az eddigi szabályozáshoz képest. Ezentúl egy magánszemély 40 napnál gyakrabban nem szállíthat be Romániába olyan mennyiséget, amely meghaladja 800 cigarettát, 40 szivarkát, 200 szivart vagy 1 kg dohányt. Az alkoholtartalmú italok esetében a mennyiségi korlát 1 éves időszakra vonatkozik. Ez pontosabban 10 liter töményszeszes ital, 20 liter köztes alkoholtermék, 90 liter bor, valamint 110 liter sör. Korábban az alkalmi szállítmány mennyisége nem volt időintervallumokhoz kötve. Így a maximális mennyiséget akár naponta többször is behozhatta valaki az országba. Az európai államok közel kétharmada készül emelni a férfiak és a nők nyugdíjkorhatárát 2060-ig. Ez alól Románia sem kivétel. Az a generáció, amely 2024-ben lépett be a munkaerőpiacra, később megy nyugdíjba. Történik mindez olyan körülmények között, hogy a lakosság várható élettartama itt az egyik legalacsonyabb európai uniós összevetésben. Ez azt jelenti, hogy a romániai lakosság átlagosan kevesebb évet tölt majd nyugdíjban, mint a nyugat-európai országok állampolgárai. Mindezt annak ellenére, hogy a rendszerbe befizetett járulékok egyre hosszabb időtartamra vonatkoznak. Az Európai Unióban jelenleg a nyugdíjkorhatár átlaga a férfiak esetében 64,7 év, a nők esetében pedig 64 év. A 60-as évek végére ezek az átlagok a férfiak esetében 66,7 évre, a nők esetében pedig 66,6 évre emelkednek. Idén is összeállították az országok ranglistáját annak alapján, hogy a külföldiek véleménye szerint mennyire jó egy adott országban élni. A 2026-os indexet Svájc vezeti. A kantonok országa az életminőség terén kapta a legnagyobb, 94,8-as pontszámot a maximális 100-ból. De az üzleti nyitottság tekintetében is felpontozták. A top 10-be Japán, Svédország, Kanada, Ausztrália, Németország, Hollandia, Nagy-Britannia, Norvégia és az Egyesült Arab Emírségek került még be. A Romániának a 85 helyből a szerény 58-dik jutott. A legjobb értékelést az üzleti nyitottság terén kaptuk, ellenben az életminőségünktől egyáltalán nincsenek elragadtatva az ide látogatók. Olyan országok előznek meg bennünket, mint Bahrain, a Fülöp-szigetek, Sri Lanka vagy Chile. Magyarország a 49-dik. Legtöbbre az üzleti nyitottságot és a kulturális örökséget értékelik benne.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Tiszta égbolt és ragyogó napsütés, ez jellemzi a mai napunkat, természetesen csapadék nélkül, de az évszak ezen időszakához méltó hőmérsékleteivel ma már nem lesz akkora hőség. Jelenleg 22-23 fokot mérhetünk, és a napi maximum várhatóan olyan 30 fok körül alakul majd. Közepesen erős légmozgás mellett és gyenge hidegfronti hatás is terheli ma a szervezetünket.
7: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Ha arra visz az utatok, vegyétek figyelembe, hogy augusztus 24-ig forgalomkorlátozás lesz érvényben a december 1 téren, az Independence és a Mihály Viteázul utcák közötti szakaszon. A munkálatok idején tilos balra kanyarodni a Mihály Viteázul utcára, a gépjárművezetőknek egyenesen az Independence utca irányába kell tovább haladniuk, követve a helyszínen kihelyezett ideiglenes közúti jelzéseket. Szóval jó utat és kitartást mindenkinek!
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Igen, ezekkel fog folytatódni most is a nyelviasított délelőtti plusz. Sziasztok, szép napot nektek! A mikrofonnál Szegedi Mária távolítében Hosszú Sanyi. És hát amondó vagyok, hogy vágjunk is bele az adás utolsó órájába, mint azt már az elmúlt napokban megszoktátok, így helyettesítőként is várlak benneteket 10-ig a legjobb zenékkel. Úgyhogy akkor ennek megfelelően érkezik is a My Universe, a Coldplay és a BTS közös előadásában.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Sophie Ellis Baxter és tőle a Murder on the Dance Floor, és hát az egész város egy táncparketté változhat a következő napokban, ugyanis a Nagyváradi Állami Filharmónia ezen a nyáron is különleges helyszínekre viszi a zenét. Az Initio elnevezésű koncertsorozattal a kezdeményezés célja, hogy a város emblematikus helyszínein különböző zenei műfajokat felvonultató hangversenyekkel szólítsák meg a közönséget. Szeptember 4-ig szabadtéri hangversenyek és kamarakoncertek várják a közönséget a város legszebb pontjain, a szimfonikus rocktól és a popzenétől kezdve a latin dallamokon, a klezmeren és a filmzenéken át egészen a klasszikus hangzásig terjed a programkínálat. Ma este amúgy 8 órától szimfonikus pop a Székesegyháznál elnevezéssel a Szent László téren lehet megtekinteni egy koncertet, melyre a belépés természetesen ingyenes, úgyhogy jó szórakozást hozzá, de addig is érkeznek itt a Plusz FM-en a legnagyobb slágerek.

Hello Nagyvárad, ez itt a nyáriasított délelőtti plusz a mikrofonnál, még így a 40 percig hosszú Sanyival. A hétvégén pedig majd a fény és a zene közös éjszakájára kerül sor Hegyközszeldobágyon, ahol utcabát szerveznek, konkrétan augusztus 15-én 20 órától. A fény és zene éjszakája elnevezésű rendezvényt a Hegyközszeldobágyi Parkban fogják tartani, ahol a zenéről a DJ Radar fog gondoskodni. Az es során lesz tombola, tánc, játék és nyeremények, és persze lesz lehetőség enni és innivalót is vásárolni a helyszínen, hogy csak ajánlani tudjuk mindenkinek. És azt is ajánlom, hogy maradjatok velünk a továbbiakban is, mert folyamatosan érkeznek nektek a legnagyobb slágerek.

0: Hello Nagyvárad, a Plusz FM-et hallgatjátok a 89,6-on és benne a vakációs délelőtti pluszt. Hamarosan 9:30, úgyhogy jönnek akkor a város, az ország és a nagyvilág hírei. Így egyebek között az is kiderül majd, hogy a külföldiek szerint mennyire jó itt élni.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Még tombol a nyár, de az őszi feltöltődésről már most érdemes gondoskodni. A Hungest Hotels előfoglalási ajánlatával 25% kedvezménnyel előleg fizetés nélkül foglalhatsz. Engedd, hogy az ősz a nyugalomról, a feltöltődésről és a közös élményekről szóljon. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak.
1: Hungesthotels.hu. Foglalj most és készülj egy gondtalan őszi kikapcsolódásra.
3: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved néhány apró változtatás az otthonodban, a Dedemánban most a 12 wattos DOTS LED mennyezeti lámpa csak 24 lej 90 bani, valamint az összecsukható ruhaállvány csak 79 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
4: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Fortin magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Fortéval. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
5: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárold meg az 1 kilogrammos Don Café Elitás szemes kávét mindössze 46 lej 99 banért, legalább két csomag megvásárlása esetén. Valamint a 6 tekercses, 3 rétegű Kilo Comfort toalettpapírt csupán 9 lej 99 banért, legalább 6 csomag megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Áták? Le az árakkal! Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port törölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringszilhája gyorsan már 5 percen belül hat és hatása akár 10 órán át is eltart. Axilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringszil HA féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
6: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 60 kapszulás Persil 41 lej 99 bani, az 1,17 kg-os bónusz mosópor 5 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Szigorították az uniós tagállamokból saját használatra beszerzett jövedékkiadó köteles termékek behozatalát. Az európai államok közel 2/3 készül emelni a férfiak és a nők nyugdíjkor határát. Ez alól Románia sem kivétel. Idén is összeállították az országok ranglistáját annak alapján, hogy a külföldiek véleménye szerint mennyire jó az adott helyen élni. A megítélésünk ezúttal sem sikerült túl fényesre. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Szigorították az uniós tagállamból saját használatra beszerzett jövedékkiadó köteles termékek behozatalát, közölte a pénzügyminisztérium. A vámhatóság és az adóhivatal közös rendelete a magánszemélyeknek engedélyezett alkalmi behozatal fogalmát határozta meg konkrétabban az eddigi szabályozáshoz képest. Ezentúl egy magánszemély 40 napnál gyakrabban nem szállíthat be Romániába olyan mennyiséget, amely meghaladja 800 cigarettát, 40 szivarkát, 200 szivart vagy 1 kiló dohányt. Az alkoholtartalmú italok esetében a mennyiségi korlát egy éves időszakra vonatkozik. Ez pontosabban 10 liter töményszeszes ital, 20 liter köztes alkoholtermék, 90 liter bor, valamint 110 liter sör. Korábban az alkalmi szállítmány mennyisége nem volt időintervallumokhoz kötve. Így a maximális mennyiséget akár naponta többször is behozhatta valaki az országba. Az európai államok közel kétharmada készül emelni a férfiak és a nők nyugdíjkorhatárát 2060-ig. Ez alól Románia sem kivétel. Az a generáció, amely 2024-ben lépett be a munkaerőpiacra, később megy nyugdíjba. Történik mindez olyan körülmények között, hogy a lakosság várható élettartama itt az egyik legalacsonyabb európai uniós összevetésben. Ez azt jelenti, hogy a romániai lakosság átlagosan kevesebb évet tölt majd nyugdíjban, mint a nyugat-európai országok állampolgárai. Mindezt annak ellenére, hogy a rendszerbe befizetett járulékok egyre hosszabb időtartamra vonatkoznak. Az Európai Unióban jelenleg a nyugdíjkorhatár átlaga a férfiak esetében 64,7 év, a nők esetében pedig 64 év. A 60-as évek végére ezek az átlagok a férfiak esetében 66,7 évre, a nők esetében pedig 66,6 évre emelkednek. Idén is összeállították az országok ranglistáját annak alapján, hogy a külföldiek véleménye szerint mennyire jó egy adott országban élni. A 2026-os indexet Svájc vezeti. A kantonok országa az életminőség terén kapta a legnagyobb, 94,8-as pontszámot a maximális 100-ból. De az üzleti nyitottság tekintetében is felpontozták. A top 10-be Japán, Svédország, Kanada, Ausztrália, Németország, Hollandia, Nagy-Britannia, Norvégia és az Egyesült Arab Emírségek került még be. A Romániának a 85 helyből a szerény 58-dik jutott. A legjobb értékelést az üzleti nyitottság terén kaptuk. Ellenben az életminőségünktől egyáltalán nincsenek elragadtatva az ide látogatók. Olyan országok előznek meg bennünket, mint Bahrain, a Fülöp-szigetek, Sri Lanka vagy Chile. Magyarország a 49-dik. A legtöbbre az üzleti nyitottságot és a kulturális örökséget értékelik benne.
3: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Tiszta égbolt és ragyogó napsütés, ez jellemzi a mai napunkat, természetesen csapadék nélkül, de az évszak ezen időszakához méltó hőmérsékleteivel ma már nem lesz akkora hőség. Jelenleg 22-23 fokot mérhetünk, és a napi maximum várhatóan olyan 30 fok körül alakul majd. Közepesen erős légmozgás mellett és gyenge hidegfronti hatás is terheli ma a szervezetünket.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
3: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Továbbra is a szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat cseréjét végzi a nagyváradi vízművek a Stefáncsehr-Mári sugárúton a Mélkovolúj utca térségében, ezért a Füstös híd irányából a Transzilvánia utca felé forgalomkorlátozásokra kell számítani egészen október 10-ig, illetve ez idő alatt sajnos a parkolás sem lesz ott lehetséges, úgyhogy feltétlenül számoljatok ezzel, ha arra lenne dolgotok. Jó utat és sok türelmet!
3: És most vissza a zenéhez!
0: Folytatódjon akkor a vakációs délelőtti plusz most is a legnagyobb slágerekkel, és persze a mai kérdésemre érkezett válaszaitokkal, de a legnagyobb slágerek akkor a Dracula sem maradhat el, Tame Impala tavalyi dala.
3: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon! Ez a plusz, ez a...

0: Szép napot, Nagyvárad, 9 óra 43 perckor, az itt még mindig a nyáriasító délelőtti plusz a Plusz FM-en, városunk egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, ahol mindent megteszek a megfelelő tájékoztatásotok érdekében, és ebben akár ti is segíthettek. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. Ezek bármelyikén elértek bennünket, de jelen vagyunk természetesen a Facebookon is, Plusz FM Nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is, én pedig csak bátorítani tudok mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Tehát a mesterséges intelligencia néhány év alatt a munkafelületekről és keresőmezőkből átcsúszott a személyes élet sokkal érzékenyebb részeibe is. Az emberek ma már EMI rendszerektől kérnek segítséget egy döntés átgondolásához, egy konfliktus megértéséhez, vagy ahhoz, hogyan lehetne nyugodtabban megfogalmazni valamit, amit élőben nehéz kimondani, úgyhogy ez jutott eszembe megtudakolni tőletek, hogy szerintetek mennyire jó ötlet magánéleti problémákkal a mesterséges intelligenciához fordul. Várom akkor a válaszaitok, cserébe pedig érkeznek nektek most is.
1: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb infók.
2: Tökéletes kombináció.
1: Ez a

Ma arra volt kíváncsi, hogy szerintetek mennyire jó ötlet magánéleti problémákkal a mesterséges intelligenciához fordulni. Szász Roland szerint tud segíteni, de csak mint logikus, racionális modell, és nem szabad készpénznek venni, csak is orientációs, illetve jól kell tudni promptolni, ahhoz pedig a tudás és kultúra kell. Nem egyszerű a maximális eredmény elérése, mint ahogyan ezt beállítják. Aztán Madacsi Varga István is írt, a mesterséges intelligencia kitalálói lassan nem lesz munkájuk. Miért is mondom ezt? Mert a mesterséges intelligencia hamarosan irányíthatatlan lesz, elszabadul és átveszi az irányítást, ezért van ennyire sok pszichikális fiatal beteg. A magánéletet nem oldja meg, csak mindig saját magad. Mindent megtesz a mesterséges intelligencia, hogy magával ragadjon. IT a vége. Aztán Újvárosi Ázsivet is írt, silalmas, régen mindenki tudott döntést hozni mindenben, nem kellett a mesterséges intelligencia, na meg minden mást döntsön el helyettünk. Nagyon nem normális dolog az én szemszögemből, de hát lehet én vagyok maradi. Hát nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, járnak viszonzásul ezúttal is a legjobb dolog.

0: ennyi volt már az összevont reggel és délelőtti plusz, viszont most is csak én köszönök el hajnalig a Plusz FM-en, ugyanúgy megy tovább az élet, a következő pár órában folyamatosan érkeznek a legnagyobb Plusz FM-es slágerek, aztán 15 órától kezdetét veszi majd a Sláger Plusz Kecskeméti Tomival, aki szintén elhozza nektek a legjobb zenéket, és persze a titeket leginkább érintő tudnivalókat. Aztán este 8-kor berobog a zenevonat, én pedig most akkor megköszönöm, hogy velem tartottatok az elmúlt 4 órában, hosszú Sanyit hallottátok. Holnap pedig ismét fogjátok, mert megint lesz reggeli és délelőtti plusz ebben a nyáriasított formában, amit ugyanúgy, mint ma majd 6 órakor kezdek, úgyhogy tartsatok velem csütörtökön is, de addig is kitartás, szép napot és jó rádiózást nektek!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Nagyváradon kezded egyetemi tanulmányaidat. Jelentkezz augusztus 14-éig a Collegium Varadinum egyetemista programjába és kollégiumába. Lakj a belváros szívében egy modern, jól felszerelt épületben, és hozd ki a legtöbbet az egyetemi éveidből. Előadások, tréningek, tanulmányutak és közösségi programok várnak, miközben egy összetartó diákközösség tagja lehetsz. Részletek és jelentkezés a collegiumvaradinum.ro oldalon, valamint Facebook és Instagram felületeinken. Collegium Varadinum, a tehetségek szolgálatában.
3: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
4: Bulizni várjuk, figyelj! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulija, a Szabadságfest.
5: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted, szabadság vár rád.
4: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tangcsapda, Tídeni, s még sorolhat.

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Megkezdték a csernovodai atomerőmű 2-es reaktorának leállítását megelőző műszaki eljárásokat. Még több importra és még drágább villamosenergiára van kilátás. Megvan az eredménye a rendőrség szemléletváltásának. A közlekedés rendészeti már csaknem 2000 agresszív sofőrt szankcionált a forgalomban résztvevő állampolgárok bejelentései nyomán. Tanárokat képzett ki a román titkosszolgálat arra, hogyan ismerjék fel a radikalizálódó diákokat. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az Energiaügyi Minisztérium közleményben erősítette meg, hogy megkezdték a csernovodai atomerőmű 2-es reaktorának leállítását megelőző műszaki eljárásokat. Mivel a Duna vízszintje elérte a kritikus értéket, ezért kénytelenek lesznek teljesen leállítani az erőművet. Ez jelentős energiakiesést jelent az ország számára olyan körülmények között, ahogy az esti áramfogyasztás már eddig is meghaladta a hazai termelést. A szakterca viszont hangsúlyozta, előkészítették a szükséges intézkedéseket, hogy kompenzálják a kiesett energiatermelést, és megőrizzék az országos hálózat egyes. Súlyát. A szükséges áramot elsősorban importból fedezik majd, viszont az Ótiniai Energetikai Komplexum Rovinár 4-es csoportját is üzembe helyezik. Továbbá a műszaki lehetőségek és a vízkészletek korlátai között a hidroelektrikát többlettermelési kapacitását is használják. Megvan az eredménye a rendőrség szemléletváltásának. Immár csaknem 2000 agresszív sofőrt szankcionált a közlekedésrendészet a forgalomban résztvevő állampolgárok bejelentései nyomán. Az agresszív sofőrt közvetlenül észlelő és rögzítő járművezetők vagy utasok hosszas civil nyomásgyakorlás után 1 év és 8 hónapja tehetnek hivatalos bejelentést az említett szabályszegésekről, mindezt az ESZÁR alkalmazás segítségével. Az eltelt időszakban 2292 helyesen és hiánytalanul megfogalmazott bejelentés érkezett a járművezetők által elkövetett szabályszegés. Ezek alapján 1912 sofőrt büntettek meg forgalomban tanúsított agresszív magatartás miatt. A közutakon történő agresszív járművezetői magatartásért járó szankció 4-5 büntetőpontnak megfelelő bírság, és a vezetői engedély legalább 30 napra történő bevonása. Több mint 1000 pedagógus vett részt a román hírszerzőszolgálat képzésén, ahol azt tanulták, milyen jelek utalhatnak arra, hogy egy diák szélsőséges ideológiák vagy terrorista szervezetek felé sodródik. A Snoopok nyomozása szerint ugyanakkor több tanár és tanfelügyelőség úgy értelmezte a programot, hogy gyanú esetén akár közvetlenül a rendőrséget vagy a titkosszolgálatot is értesíteni kellene, miközben maga a Szerei ezt nem így írja le. A Prevíció nevű program 2024-től 2026 júniusáig futott. Célja hivatalosan az volt, hogy megelőzze a radikalizációt és az erőszakot szélsőségességet a romániai közoktatásban. A program csaknem 1 millió euróba került. A Szerei mellett az Oktatási Minisztérium és a Belügyminisztérium is részt vett benne.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: But you're just a boy.
1: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

0: Itt a Plus FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Hú, ez a fa túl szép lett.
2: Hogy érted, hogy túl szép?
1: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen mat, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
2: Most viccelsz, azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
1: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
2: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig a

0: céges. Minden, ami trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
1: Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Szigorították az uniós tagállamokból saját használatra beszerzett jövedékkiadó köteles termékek behozatalát. Az európai államok közel kétharmada készül emelni a férfiak és a nők nyugdíjkorhatárát. Ez alól Románia sem kivétel. Idén is összeállították az országok ranglistáját annak alapján, hogy a külföldiek véleménye szerint mennyire jó az adott helyen élni. A megítélésünk ezúttal sem sikerült túl fényesre. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Szigorították az uniós tagállamból saját használatra beszerzett jövedékkiadó köteles termékek behozatalát, közölte a pénzügyminisztérium. A vámhatóság és az adóhivatal közös rendelete a magánszemélyeknek engedélyezett alkalmi behozatal fogalmát határozta meg konkrétabban az eddigi szabályozáshoz képest. Ezentúl egy magánszemély 40 napnál gyakrabban nem szállíthat be Romániába olyan mennyiséget, amely meghaladja 800 cigarettát, 40 szivarkát, 200 szivart vagy 1 kiló dohányt. Az alkoholtartalmú italok esetében a mennyiségi korlát egy éves időszakra vonatkozik. Ez pontosabban 10 liter töményszeszes ital, 20 liter köztes alkoholtermék, 90 liter bor, valamint 110 liter sör. Korábban az alkalmi szállítmány mennyisége nem volt időintervallumokhoz kötve. Így a maximális mennyiséget akár naponta többször is behozhatta valaki az országba. Az európai államok közel kétharmada készül emelni a férfiak és a nők nyugdíjkorhatárát 2060-ig. Ez alól Románia sem kivétel. Az a generáció, amely 2024-ben lépett be a munkaerőpiacra, később megy nyugdíjba. Történik mindez olyan körülmények között, hogy a lakosság várható élettartama itt az egyik legalacsonyabb európai uniós összevetésben. Ez azt jelenti, hogy a romániai lakosság átlagosan kevesebb évet tölt majd nyugdíjban, mint a nyugat-európai országok állampolgárai. Mindezt annak ellenére, hogy a rendszerbe befizetett járulékok egyre hosszabb időtartamra vonatkoznak. Az Európai Unióban jelenleg a nyugdíjkorhatár átlaga a férfiak esetében 64,7 év, a nők esetében pedig 64 év. A 60-as évek végére ezek az átlagok a férfiak esetében 66,7 évre, a nők esetében pedig 66,6 évre emelkednek. Idén is összeállították az országok ranglistáját annak alapján, hogy a külföldiek véleménye szerint mennyire jó egy adott országban élni. A 2026-os indexet Svájc vezeti. A kantonok országa az életminőség terén kapta a legnagyobb, 94,8-as pontszámot a maximális 100-ból. De az üzleti nyitottság tekintetében is felpontozták. A top 10-be Japán, Svédország, Kanada, Ausztrália, Németország, Hollandia, Nagy-Britannia, Norvégia és az Egyesült Arab Emírségek került még be. A Romániának a 85 helyből a szerény 58-dik jutott. A legjobb értékelést az üzleti nyitottság terén kaptuk, ellenben az életminőségünktől egyáltalán nincsenek elragadtatva az ide látogatók. Olyan országok előznek meg bennünket, mint Bahrain, a Fülöp-szigetek, Sri Lanka vagy Chile. Magyarország a 49-dik. Legtöbbre az üzleti nyitottságot és a kulturális örökséget értékelik benne.
0: És most vissza a zenéhez! Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon! Ez a Plusz FM!
4: Let me tell you.

0: Nagyváradi Rádió nagyváradiaknak. Ez a Plusz FM Nagyvárad.
1: Yeah, let me tell you what I'm talking about, baby.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Nagyváradon kezded egyetemi tanulmányaidat. Jelentkezz augusztus 14-éig a Collegium Varadinum egyetemista programjába és kollégiumába. Lakja belváros szívében egy modern, jól felszerelt épületben, és hozd ki a legtöbbet az egyetemi éveidből. Előadások, tréningek, tanulmányutak és közösségi programok várnak, miközben egy összetartó diákközösség tagja lehetsz. Részletek és jelentkezés a collegiumvaradinum.hu oldalon, valamint Facebook és Instagram felületeinken. Collegium Varadinum, a tehetségek szolgálatában.
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 100 g-os Milka 4 lej 49 bani, az 500 g-os Jakobs kávé 29 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy elegáns otthon, a Dedevánban most a 60x120 cm-es Morix Green porcelánpadlólap márványhatású kivitelben négyzetméterre csak 60-90 bani. Dedeván. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Hiába bizonyul a hatékonynak. Románia az egyetlen olyan uniós tagállam, ahol nem támogatják az off-label gyógyszereket. Lassan befejeződik az egykori nagyváradi pénzügyi palota, majd poliklinika felújítása, amely a munkálatok végeztével a Bihar megyei tanács székhelye lesz. Mostantól akár kártérítést is kérhetünk a Google-től, ha az AI szolgáltatás számunkra vagy a cégünk számára káros összefoglalót nyújt egy konkrét témában. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Románia az Európai Unió egyetlen tagállama, ahol jelenleg nincs olyan rendszer, amely lehetővé tenné az úgynevezett off-label, vagyis a betegtájékoztatóban nem szereplő csupán javallatra alkalmazott gyógyszerek társadalombiztosítási támogatását. Szakemberek szerint ezek a készítmények sok esetben az egyetlen hatékony kezelési lehetőséget jelentik azoknak a betegeknek, akiknél a hagyományos terápiák nem hoznak eredményt. Az off-label alkalmazás azt jelenti, hogy egy gyógyszert eltérő korcsoportban, más adagolásban vagy más gyakorisággal használnak, mint amit a forgalomba hozatali engedély tartalmaz. A különböző szakmai és intézményi álláspontokat eddig nem sikerült összehangolni, ezért az egészségbiztosító sem rendelkezik jogalappal az ilyen kezelések finanszírozására. Lassan befejeződik az egykori nagyváradi pénzügyi palota, majd poliklinika felújítása, amely a munkálatok végeztével a Bihar megyei tanács székhelye lesz. A kivitelező Selina Group a közösségi médiában számolt be arról, hogy hamarosan sor kerül Nagyvárad egyik leglátványosabban felújított épületének műszaki átvételére. A végső átvétel várhatóan augusztus végén vagy szeptember elején történhet meg, bár ennek pontos időpontját egyelőre nem tűzték ki. A Bihar megyei tanács részéről még az informatikai rendszer kiépítésén, valamint a bútorzat elhelyezésén dolgoznak. Jelenleg az informatikai infrastruktúra, többek között a szerverek és a telefonrendszer telepítése zajlik. Ezt követően pedig megkezdődhet a Bihar megyei tanács tényleges beköltözése az épületbe. Mostantól akár kártérítést is kérhetünk a Google-től, ha az AI szolgáltatás számunkra vagy a cégünk számára káros összefoglalót nyújt egy konkrét témában. Legalábbis így értelmezhető egy németországi bírósági döntés, ami nagyjából azt mondta ki, hogy a mesterséges intelligenciával készített összefoglaló önálló tartalomnak minősülhet abban az esetben, ha olyan állítás is szerepel benne, ami a felhasznált forrásokból nem következik. Tehát az csak az EMI költötte hozzá. A Google mesterséges intelligenciáját két müncheni székhelyű német kiadó perelte be. Tudomásukra jutott ugyanis, hogy a Google AI Overview szolgáltatása a cégükre rákeresve hamis információkat ad ki. Tovább átverésekkel és visszaélésekkel hozza kapcsolatba őket.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: Campus FM. Reklám.
1: Hú, ez a fal túl szép lett.
2: Hogy érted, hogy túl szép?
1: Nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
2: Most viccelsz? Azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
1: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
2: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az

0: céges. Minden, ami trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
1: Bulizni vágyunk, figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulija, a Szabadság Fest.
2: A Margittai Termálstrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted,

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy buliján. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Augusztus 12-ig 6 doboz egyenként 0,5 literes Heineken világos sör ára 19,90 bani, valamint a csontozott sertéskaraj kilója mindössze 15,50 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Többet nincs, majd nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz

0: az idei nyár akkor teljes,
1: ha jó hangosan szólnak ezek a dalok.
0: Plusz
1: FM.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved néhány apró változtatás az otthonodban, a Dedemánban most a 12 wattos DOTS LED mennyezeti lámpa csak 24 lej 90 bani, valamint az összecsukható ruhaállvány csak 79 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Hiába bizonyulnak hatékonynak, Románia az egyetlen olyan uniós tagállam, ahol nem támogatják az off-label gyógyszereket. Lassan befejeződik az egykori nagyváradi pénzügyi palota, majd poliklinika felújítása, amely a munkálatok végeztével a Bihar megyei tanács székhelye lesz. Mostantól akár kártérítést is kérhetünk a Google-től, ha az AI szolgáltatás számunkra vagy a cégünk számára káros összefoglalót nyújt egy konkrét témában. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Románia az Európai Unió egyetlen tagállama, ahol jelenleg nincs olyan rendszer, amely lehetővé tenné az úgynevezett off-label, vagyis a betegtájékoztatóban nem szereplő csupán javallatra alkalmazott gyógyszerek társadalombiztosítási támogatását. Szakemberek szerint ezek a készítmények sok esetben az egyetlen hatékony kezelési lehetőséget jelentik azoknak a betegeknek, akiknél a hagyományos terápiák nem hoznak eredményt. Az off-label alkalmazás azt jelenti, hogy egy gyógyszert eltérő korcsoportban, más adagolásban vagy más gyakorisággal használnak, mint amit a forgalomba hozatali engedély tartalmaz. Romániában a különböző szakmai és intézményi álláspontokat eddig nem sikerült összehangolni, ezért az egészségbiztosító sem rendelkezik jogalappal az ilyen kezelések finanszírozására. Lassan befejeződik az egykori nagyváradi pénzügyi palota, majd poliklinika felújítása, amely a munkálatok végeztével a Bihar megyei tanács székhelye lesz. A kivitelező Selina Group a közösségi médiában számolt be arról, hogy hamarosan sor kerül Nagyvárad egyik leglátványosabban felújított épületének műszaki átvételére. A végső átvétel várhatóan augusztus végén vagy szeptember elején történhet meg, bár ennek pontos időpontját egyelőre nem tűzték ki. A Bihar megyei tanács részéről még az informatikai rendszer kiépítésén, valamint a bútorzat elhelyezésén dolgoznak. Jelenleg az informatikai infrastruktúra, többek között a szerverek és a telefonrendszer telepítése zajlik. Ezt követően pedig megkezdődhet a Bihar megyei tanács tényleges beköltözése az épületbe. Mostantól akár kártérítést is kérhetünk a Google-től, ha az AI szolgáltatás számunkra vagy a cégünk számára káros összefoglalót nyújt egy konkrét témában. Legalábbis így értelmezhető egy németországi bírósági döntés, ami nagyjából azt mondta ki, hogy a mesterséges intelligenciával készített összefoglaló önálló tartalomnak minősülhet abban az esetben, ha olyan állítás is szerepel benne, ami a felhasznált forrásokból nem következik. Tehát az csak az EMI költötte hozzá. A Google mesterséges intelligenciáját két müncheni székhelyű német kiadó perelte be. Tudomásukra jutott ugyanis, hogy a Google AI Overview szolgáltatása a cégükre rákeresve hamis információkat ad ki. Tovább átverésekkel és visszaélésekkel hozza kapcsolatba őket.
3: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Campus FM. Reklám. Nagyváradon kezded egyetemi tanulmányaidat. Jelentkezz augusztus 14-ig a Collegium Varadinum egyetemista programjába és kollégiumába. Lakj a belváros szívében egy modern, jól felszerelt épületben, és hozd ki a legtöbbet az egyetemi éveidből. Előadások, tréningek, tanulmányutak és közösségi programok várnak, miközben egy összetartó diákközösség tagja lehetsz. Részletek és jelentkezés a collegiumvaradinum.ro oldalon, valamint Facebook és Instagram felületeinken. Collegium Varadinum, a tehetségek szolgálatában.
1: Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
0: És most vissza a zenéhez.
4: Slágerek,
0: magyar kedvencek, Nagyváradon.
4: Ez a Plusz FM.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a csont nélküli Contim sertésszom kilogrammonként 14 lei 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt. Lakokos,
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Hiába bizonyulnak hatékonynak, Románia az egyetlen olyan uniós tagállam, ahol nem támogatják az off-label gyógyszereket. Lassan befejeződik az egykori nagyváradi pénzügyi palota, majd poliklinika felújítása, amely a munkálatok végeztével a Bihar megyei tanács székhelye lesz. Mostantól akár kártérítést is kérhetünk a Google-től, ha az AI szolgáltatás számunkra vagy a cégünk számára káros összefoglalót nyújt egy konkrét témában. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Románia az Európai Unió egyetlen tagállama, ahol jelenleg nincs olyan rendszer, amely lehetővé tenné az úgynevezett off-label, vagyis a betegtájékoztatóban nem szereplő csupán javallatra alkalmazott gyógyszerek társadalombiztosítási támogatását. Szakemberek szerint ezek a készítmények sok esetben az egyetlen hatékony kezelési lehetőséget jelentik azoknak a betegeknek, akiknél a hagyományos terápiák nem hoznak eredményt. Az off-label alkalmazás azt jelenti, hogy egy gyógyszert eltérő korcsoportban, más adagolásban vagy más gyakorisággal használnak, mint amit a forgalomba hozatali engedély tartalmaz. A különböző szakmai és intézményi álláspontokat eddig nem sikerült összehangolni, ezért az egészségbiztosító sem rendelkezik jogalappal az ilyen kezelések finanszírozására. Lassan befejeződik az egykori nagyváradi pénzügyi palota, majd poliklinika felújítása, amely a munkálatok végeztével a Bihar megyei tanács székhelye lesz. A kivitelező Selina Group a közösségi médiában számolt be arról, hogy hamarosan sor kerül Nagyvárad egyik leglátványosabban felújított épületének műszaki átvételére. A végső átvétel várhatóan augusztus végén vagy szeptember elején történhet meg, bár ennek pontos időpontját egyelőre nem tűzték ki. A Bihar megyei tanács részéről még az informatikai rendszer kiépítésén, valamint a bútorzat elhelyezésén dolgoznak. Jelenleg az informatikai infrastruktúra, többek között a szerverek és a telefonrendszer telepítése zajlik. Ezt követően pedig megkezdődhet a Bihar megyei tanács tényleges beköltözése az épületbe. Mostantól akár kártérítést is kérhetünk a Google-től, ha az AI szolgáltatás számunkra vagy a cégünk számára káros összefoglalót nyújt egy konkrét témában. Legalábbis így értelmezhető egy németországi bírósági döntés, ami nagyjából azt mondta ki, hogy a mesterséges intelligenciával készített összefoglaló önálló tartalomnak minősülhet abban az esetben, ha olyan állítás is szerepel benne, ami a felhasznált forrásokból nem következik. Tehát az csak az EMI költötte hozzá. A Google mesterséges intelligenciáját két müncheni székhelyű német kiadó perelte be. Tudomásukra jutott ugyanis, hogy a Google AI Overview szolgáltatása a cégükre rákeresve hamis információkat ad ki. Tovább átverésekkel és visszaélésekkel hozza kapcsolatba őket.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go. És legkedvesebb

Sláger magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Hú, ez a fal túl szép lett.
2: Hogy érted, hogy túl szép?
1: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
2: Most viccelsz, azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
1: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
2: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az

0: egészséges. Minden, ami trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
1: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg a darabolt csirkeszárny kilóját mindössze 10 lej 99-ban ért legalább 4 kg megvásárlása esetén, valamint a 0,75 literes rozé vagy fehér Zária Proseccót csupán 31 lej 99-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
2: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
2: magyar kedvencek, nagyváradó.
3: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.
2: Would you dance

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Augusztus 12-ig 6 doboz egyenként 0,5 literes Heineken világos sörára 19,90 bani, valamint a csontozott sertéskaraj kilója mindössze 15,50 bani. Szupeko! Szuper megtakarítás naponta!
0: Szupeko! FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Megkezdték a csernovodai atomerőmű 2-es reaktorának leállítását megelőző műszaki eljárásokat. Még több importra és még drágább villamos energiára van kilátás. Megvan az eredménye a rendőrség szemléletváltásának. A közlekedés rendészeti már csaknem 2000 agresszív sofőrt szankcionált a forgalomban résztvevő állampolgárok bejelentései nyomán. Tanárokat képzett ki a román titkosszolgálat arra, hogyan ismerjék fel a radikalizálódó diákokat. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az Energiaügyi Minisztérium közleményben erősítette meg, hogy megkezdték a csernavodai atomerőmű 2-es reaktorának leállítását megelőző műszaki eljárásokat. Mivel a Duna vízszintje elérte a kritikus értéket, ezért kénytelenek lesznek teljesen leállítani az erőművet. Ez jelentős energiakiesést jelent az ország számára olyan körülmények között, ahogy az esti áramfogyasztás már eddig is meghaladta a hazai termelést. A szakterca viszont hangsúlyozta, előkészítették a szükséges intézkedéseket, hogy kompenzálják a kiesett energiatermelést, és megőrizzék az országos hálózat egyensúlyát. A szükséges áramot elsősorban importból fedezik majd, viszont az Olténiai Energetikai Komplexum Rovinár 4-es csoportját is üzembe helyezik. Továbbá a műszaki lehetőségek és a vízkészletek korlátai között a hidroelektrikát többlettermelési kapacitását is használják. Megvan az eredménye a rendőrség szemléletváltásának. Immár csaknem 2000 agresszív sofőrt szankcionált a közlekedés rendészet a forgalomban résztvevő állampolgárok bejelentései nyomán. Az agresszív sofőrt közvetlenül észlelő és rögzítő járművezetők vagy utasok hosszas civil nyomásgyakorlás után 1 év és 8 hónapja tehetnek hivatalos bejelentést az említett szabályszegésekről, mindezt az ESSAR alkalmazás segítségével. Az eltelt időszakban 2292 helyesen és hiánytalanul megfogalmazott bejelentés érkezett a járművezetők által elkövetett szabályszegés. Ezek alapján 1912 sofőrt büntettek meg forgalomban tanúsított agresszív magatartás miatt. A közutakon történő agresszív járművezetői magatartásért járó szankció 4-5 büntetőpontnak megfelelő bírság, és a vezetői engedély legalább 30 napra történő bevonása. Több mint 1000 pedagógus vett részt a román hírszerzőszolgálat képzésén, ahol azt tanulták, milyen jelek utalhatnak arra, hogy egy diák szélsőséges ideológiák vagy terrorista szervezetek felé sodródik. A Snoopok nyomozása szerint ugyanakkor több tanár és tanfelügyelőség úgy értelmezte a programot, hogy gyanú esetén akár közvetlenül a rendőrséget vagy a titkosszolgálatot is értesíteni kellene, miközben maga a Szerei ezt nem így írja le. A Previszió nevű program 2024-től 2026 júniusáig futott. Célja hivatalosan az volt, hogy megelőzze a radikalizációt és az erőszakot szélsőségességet a romániai közoktatásban. A program csaknem 1 millió euróba került. A Szerei mellett az Oktatási Minisztérium és a Belügyminisztérium is részt vett benne.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 500 g-os Csibó szemes kávé 39 lej 99 bani, a 185 g-os Pringles chips 7 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
1: Bulizni várjuk, figyelj! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulija, a Szabadságfest.
2: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted, szabadság vár rád.
1: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tankcsapda, Tídeni.

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Még tombol a nyár, de az őszi feltöltődésről már most érdemes gondoskodni.
3: A Hungest Hotels előfoglalási ajánlatával 25% kedvezménnyel előleg fizetés nélkül foglalhatsz. Engedd, hogy az ősz a nyugalomról, a feltöltődésről és a közös élményekről szóljon. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak.
2: Hungesthotels.hu. Foglalj most és készülj egy gondtalan őszi kikapcsolódásra.
4: És most vissza a zenéhez.
5: Slágerek,
4: magyar kedvencek nagyváradó.
5: Ez a plusz.

lazuláshoz, pihenéshez, nyaraláshoz. Plusz FM, slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. So high.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Szigorították az uniós tagállamokból saját használatra beszerzett jövedékkiadó köteles termékek behozatalát. Az európai államok közel kétharmada készül emelni a férfiak és a nők nyugdíjkor határát. Ez alól Románia sem kivétel. Idén is összeállították az országok ranglistáját annak alapján, hogy a külföldiek véleménye szerint mennyire jó az adott helyen élni. A megítélésünk ezúttal sem sikerült túl fényesre. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Szigorították az uniós tagállamból saját használatra beszerzett jövedékkiadó köteles termékek behozatalát, közölte a pénzügyminisztérium. A vámhatóság és az adóhivatal közös rendelete a magánszemélyeknek engedélyezett alkalmi behozatal fogalmát határozta meg konkrétabban az eddigi szabályozáshoz képest. Ezentúl egy magánszemély 40 napnál gyakrabban nem szállíthat be Romániába olyan mennyiséget, amely meghaladja 800 cigarettát, 40 szivarkát, 200 szivart vagy 1 kiló dohányt. Az alkoholtartalmú italok esetében a mennyiségi korlát egy éves időszakra vonatkozik. Ez pontosabban 10 liter töményszeszes ital, 20 liter köztes alkoholtermék, 90 liter bor, valamint 110 liter sör. Korábban az alkalmi szállítmány mennyisége nem volt időintervallumokhoz kötve. Így a maximális mennyiséget akár naponta többször is behozhatta valaki az országba. Az európai államok közel kétharmada készül emelni a férfiak és a nők nyugdíjkor határát 2060-ig. Ez alól Románia sem kivétel. Az a generáció, amely 2024-ben lépett be a munkaerőpiacra, később ment nyugdíjba. Történik mindez olyan körülmények között, hogy a lakosság várható élettartama itt az egyik legalacsonyabb európai uniós összevetésben. Ez azt jelenti, hogy a romániai lakosság átlagosan kevesebb évet tölt majd nyugdíjban, mint a nyugat-európai országok állampolgárai. Mindezt annak ellenére, hogy a rendszerbe befizetett járulékok egyre hosszabb időtartamra vonatkoznak. Az Európai Unióban jelenleg a nyugdíjkor határátlaga a férfiak esetében 64,7 év, a nők esetében pedig 64 év. A 60-as évek végére ezek az átlagok a férfiak esetében 66,7 évre, a nők esetében pedig 66,6 évre emelkednek. Idén is összeállították az országok ranglistáját annak alapján, hogy a külföldiek véleménye szerint mennyire jó egy adott országban élni. A 2026-os indexet Svájc vezeti. A kantonok országa az életminőség terén kapta a legnagyobb, 94,8-as pontszámot a maximális 100-ból. De az üzleti nyitottság tekintetében is felpontozták. A top 10-be Japán, Svédország, Kanada, Ausztrália, Németország, Hollandia, Nagy-Britannia, Norvégia és az Egyesült Arab Emírségek került még be. A Romániának a 85 helyből a szerény 58-dik jutott. A legjobb értékelést az üzleti nyitottság terén kaptuk. Ellenben az életminőségünktől egyáltalán nincsenek elragadtatva az ide látogatók. Olyan országok előznek meg bennünket, mint Bahrain, a Fülöp-szigetek, Sri Lanka vagy Chile. Magyarország a 49-dik. Legtöbbre az üzleti nyitottságot és a kulturális örökséget értékelik benne.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Nagyon kellemes hét közepét, azaz szerdát kívánok nektek, 2026. augusztus 12-e van. A Plusz FM-et hallgatjátok, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját, a nyár hivatalos adóját, ahogyan szoktam ezt mondani. A mikrofonnál pedig a következő 4 óra műsorvezető házigazdája Kessérű Tomi. A mai napon is felkészülten érkeztem hozzátok, úgyhogy pánikra semmi ok. Hozom a rengeteg helyi infót és hírt, a jó zenéket és a témákat, az érdekességeket. Az első órában a moziból például, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy Christopher Nolan odüsszeiája rekordot döntött. Jönnek a részletek hamarosan, most pedig pörögnek a slágerek és a magyar kedvencek. Indulunk!
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagy vára!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

kellemes szerdát kívánok nektek, pluszosok itt a Sláger Plusz első órájában. Több mint egy évnyi várakozás után újra megtelt élettel a váradi Nagyvásártér. Bár a park egyelőre csak részlegesen nyílt meg, az első hétvégén már is kiderült, a váradiak nagyon hiányolták ezt a helyet. A Zöldfa utca és az ismeretlen katona szobra közötti részt hivatalosan szombat délben nyitották meg, de sokan már előző nap birtokba vették a területet. A legnagyobb érdeklődés természetesen a három új látványosságot övezte, a zenélő szökőkutat, a játszóteret és a vizes játszó részt. A szökőkút környéke szombat és vasárnap estére valóságos találkozó helyé változott. Délután még inkább azok foglalták el az árnyékos padokat, akik pihenni vagy beszélgetni érkeztek. 18:30 körül azonban egyre többen gyülekeztek. Amikor felcsendült a zene és a vízsugarak mozgásba lendültek, pillanatok alatt megtelt a szökőkút körüli sétány. A klasszikus zenétől a filmzenén át a könnyű zenéig többféle dallamra változott a vízsugarak koreográfiája. Hol magasba törtek, hol egymás után emelkedtek, máskor pedig úgy tűnt, mintha valóban táncolnának a zenére. A látványt természetesen sokan telefonnal is megörökítették. A fél órás műsor alatt egymás után készültek a fényképek és videók. Az első hétvége alapján tehát úgy tűnik, a váradiak gyorsan megszerették az új parkot. Persze a kíváncsiság is nagy szerepet játszott abban, hogy ennyien kilátogattak, hiszen a Nagyvásártér több mint egy évig építési terület volt. Ti megnéztétek már? Ha nem, akkor mindenképpen pótoljátok, én meg küldöm mellé a slágereket és a magyar kedvenceket itt a Pluszon. Oké? Okay?

0: továbbra is a legjobb zenék és a legtöbb helyi hír, ez a Plus FM szerdán. Jövő évtől már nem minden esetben lesz elegendő a B vagy BE kategóriás jogosítvány az árufuvarozáshoz. Aki B vagy BE kategóriával vezethető, jellemzően legfeljebb 3,5 tonnás kis teherautóval vagy furgonnal végez díj ellenében nemzetközi közúti árufuvarozást, legkésőbb 2027. január 1-ére szakmai képesítési bizonyítványt is kell szereznie. A kötelezettségről már döntés született, a képesítés megszerzésének részletes szabályait pedig most dolgozza ki a Közlekedési Minisztérium. A tervezet szerint a szakmai képesítés megszerzéséhez szükséges tanfolyamokat 2026. szeptember 1-től szervezhetik meg a Közlekedési Minisztérium által engedélyezett képzőközpontok. Az oktatás során az árufuvarozásban dolgozó gépkocsi vezetők képzéséhez már jelenleg is használt tananyagokat alkalmaznak, a felkészítést pedig akkreditált oktatók végeznék. A következő fontos határidő 2027. január 1-e. Ettől az időponttól a B vagy BE kategóriás jogosítvánnyal díj ellenében végzett közúti árufuvarozásban dolgozó sofőröknek már szakmai képesítéssel is rendelkezniük kell ahhoz, hogy ugyebár jogszerűen végezhessék ezt a tevékenységet, úgyhogy remélem, hogy eljutott az üzenet mindazokhoz, akik érintettek a témában. Köszönöm szépen a figyelmeteket!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Nagyváradon kezded egyetemi tanulmányaidat. Jelentkezz augusztus 14-ig a Collegium Varadinum egyetemista programjába és kollégiumába. Lakj a belváros szívében egy modern, jól felszerelt épületben, és hozd ki a legtöbbet az egyetemi éveidből. Előadások, tréningek, tanulmányutak és közösségi programok várnak, miközben egy összetartó diákközösség tagja lehetsz. Részletek és jelentkezés a collegiumvaradinum.ro oldalon, valamint Facebook és Instagram felületeinken. Collegium Varadinum, a tehetségek szolgálatában.
2: Hú, ez a fal túl szép lett. Hogy érted, hogy túl szép? Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
3: Most viccelsz? Azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
2: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
3: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az

0: lényeges. Minden, amit rilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
1: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárold meg az 1 kg-os Don Café Elite szemes kávét mindössze 46,99-ért, legalább két csomag megvásárlása esetén. Valamint a 6 tekercses, 3 rétegű Kilo Comfort toalettpapírt csupán 9,99-ért, legalább 6 csomag megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atac, le az árakkal!
2: És most vissza a zenéhez. A Sláger Plusz első órája folytatódik szerdán, augusztus 12-én. Most jönnek a jó zenék, aztán nem sokára hozom majd a témát ugye azzal kapcsolatban, hogy Christopher Nolan vadonatúj filmje, az Odüsszeia rekordot döntött. Várlak benneteket!
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon!
3: Ez a Plusz FM!

No akkor irány a moziba be, itt a Sláger Plusz első órájában. Hát kérem szépen, hivatalosan is Christopher Nolan legsikeresebb filmje lett az Odüsszeia. A Homérosz adaptáció átlépte az 1,1 milliárd dolláros globális bevételt. Ezzel megelőzte a rendező eddigi csúcstartóját, a Sötét Lovak Felemelkedést. A film így az év második legsikeresebb mozia lett, közvetlenül a legújabb Pókember mögött. A főszereplők Matt Damon, Anne Hathaway és Robert Pattinson pályájuk során még soha nem szerepeltek olyan produkcióban, amely ekkora bevételt hozott volna. A kritikusok szerint Nolan azért tudott ekkorát lépni, mert az eposz kulcsfontosságú részeit bátran értelmezte újra, miközben megőrizte a történet lélegzetelállító kalandjait. Nolan filmjei eddig összesen több mint 7 milliárd dollár termeltek világszerte, és a rendezőt Hollywood megmentőjeként is szokták emlegetni. Az Odüsszeia sikerei alapján úgy tűnik, hogy továbbra is beváltja a hozzáfűzött reményeket. No hát a puding próbája az evés, meg kell majd nézni a filmet, aztán majd mi is dönthetünk és mondhatunk felette ítéletet, bár megmondom őszintén, hogy ha Christopher Nolan nevéről van szó, akkor valószínűleg nem fogunk csalódni ebben az alkotásban, és hát nyilván ezt igazolja az is, hogy ilyen rekordméretű bevételt hozott az Odüsszeia. Nálunk pedig a rekordokat döntögetik a slágerek és a magyar kedvencek, hiszen a világ legjobb zenéivel készültem és várlak benneteket itt a Pluszon. Figyeljetek csak!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

szerdai sláger plusz első óráján már is túl vagyunk. Jönnek a friss, ropogós információk, az aktualitások. Erről a mai napon Ábrahám Miklós kollégám gondoskodik, fogadjátok nagyon sok szeretettel. A hírek, az időjárás és a közlekedés után pedig jövök vissza, és indul a második óra, méghozzá ezzel a dallal.

0: itt a Plusz FM. Reklám.
1: 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
3: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsuló utca 10A alatt. Lakokos,
0: FM-en, interneten és mobilon, Nagyvárad, az ország és a világ hírei. A Plusz FM hírszolgálat.
4: Hiába bizonyul a hatékonynak, Románia az egyetlen olyan uniós tagállam, ahol nem támogatják az off-label gyógyszereket. Lassan befejeződik az egykori nagyváradi pénzügyi palota, majd poliklinika felújítása, amely a munkálatok végeztével a Bihar megyei tanács székhelye lesz. Mostantól akár kártérítést is kérhetünk a Google-től, ha az AI szolgáltatás számunkra vagy a cégünk számára káros összefoglalót nyújt egy konkrét témában. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Románia az Európai Unió egyetlen tagállama, ahol jelenleg nincs olyan rendszer, amely lehetővé tenné az úgynevezett off-label, vagyis a betegtájékoztatóban nem szereplő csupán javallatra alkalmazott gyógyszerek társadalombiztosítási támogatását. Szakemberek szerint ezek a készítmények sok esetben az egyetlen hatékony kezelési lehetőséget jelentik azoknak a betegeknek, akiknél a hagyományos terápiák nem hoznak eredményt. Az off-label alkalmazás azt jelenti, hogy egy gyógyszert eltérő korcsoportban, más adagolásban vagy más gyakorisággal használnak, mint amit a forgalomba hozatali engedély tartalmaz. A különböző szakmai és intézményi álláspontokat eddig nem sikerült összehangolni, ezért az egészségbiztosító sem rendelkezik jogalappal az ilyen kezelések finanszírozására. Lassan befejeződik az egykori nagyváradi pénzügyi palota, majd poliklinika felújítása, amely a munkálatok végeztével a Bihar megyei tanács székhelye lesz. A kivitelező Selina Group a közösségi médiában számolt be arról, hogy hamarosan sor kerül Nagyvárad egyik leglátványosabban felújított épületének műszaki átvételére. A végső átvétel várhatóan augusztus végén vagy szeptember elején történhet meg, bár ennek pontos időpontját egyelőre nem tűzték ki. A Bihar megyei tanács részéről még az informatikai rendszer kiépítésén, valamint a bútorzat elhelyezésén dolgoznak. Jelenleg az informatikai infrastruktúra, többek között a szerverek és a telefonrendszer telepítése zajlik. Ezt követően pedig megkezdődhet a Bihar megyei tanács tényleges beköltözése az épületbe. Mostantól akár kártérítést is kérhetünk a Google-től, ha az AI szolgáltatás számunkra vagy a cégünk számára káros összefoglalót nyújt egy konkrét témában. Legalábbis így értelmezhető egy németországi bírósági döntés, ami nagyjából azt mondta ki, hogy a mesterséges intelligenciával készített összefoglaló önálló tartalomnak minősülhet abban az esetben, ha olyan állítás is szerepel benne, ami a felhasznált forrásokból nem következik. Tehát az csak az EMI költötte hozzá. A Google mesterséges intelligenciáját két müncheni székhelyű német kiadó perelte be. Tudomásukra jutott ugyanis, hogy a Google AI Overview szolgáltatása a cégükre rákeresve hamis információkat ad ki. Tovább átverésekkel és visszaélésekkel hozza kapcsolatba őket.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Néhány fokot visszaesett a hőmérséklet, a mai napon napközben 29-30, éjjel pedig 17-18 fok körüli értékeket mérhetünk. A szél helyenként megélénkül, csapadék viszont továbbra sem várható, az UV-sugárzás extrém erős, és jelen pillanatban egy gyenge hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. közlekedési információk.
5: Lezárták a Stefán Csömáres sugárút Berzén és Szföntúl Ladislá utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefán Csömáres sugárút és a Szföntúl Ladislá utca kereszteződésében. Emellett a Lákóros utcáról balra is ki lehet most fordulni a Stefán Csömáres sugárútra. Illetve a Nagyváradon zajló infrastrukturális munkálatok miatt forgalomkorlátozások léptek életbe a város több pontján. Augusztus 24-ig forgalomkorlátozás lesz érvényben a December 1 téren, az Independencei utca és a Mihály Vitézul utca közötti szakaszon. A munkálatok idején tilos lesz balra kanyarodni a Mihály Vitézul utcára, így a gépjárművezetőknek egyenesen az Independencei utca irányába kell tovább haladniuk, követve a helyszínen kihelyezett ideiglenes közúti jelzéseket. Emellett október 10-ig forgalomkorlátozások léptek életbe a Stefán Csömáres sugárúton, a Milkovalói utca térségében. Itt a szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat cseréjét végzi a nagyváradi vízművek a Városi Közmű Infrastruktúra korszerűsítési programjának részeként, úgyhogy jelenleg ott sajnos parkolni sem lehet. Köszönöm szépen, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM!
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
5: Hölgyeim és uraim, ebben a pillanatban veszi kezdetét a Sláger Plusz második órája. Nagyon kellemes szerdát kívánok nektek, már a hét közepénél tartunk, úgyhogy ez mindenképpen jó hír a melósoknak, kitartást kívánok. A mikrofonnál Kessérű Tomi, ez pedig a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója. A nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb híreivel is felvértezve érkeztem. Aztán jövök majd egy hírrel, hát ha esetleg valakinek nem lenne elég a mesterséges intelligencia, akkor elmondom, hogy Mark Zuckerberg, ugye a Meta, a Facebook atya szerint közeledik a mesterséges szuperintelligencia. Hogy ez pontosan mit jelent és hogy mit kell róla tudni, az is kiderül majd az óra második felében. Hát nálam pedig jönnek a legszuperebb slágerek, úgyhogy kezdünk!
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM! Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

telik múlik az idő, már a Sláger plusz második órájában járunk szerdán. Az aszályos években ugye a furt kutak sok gazda számára az öntözés egyik legfontosabb vízforrásává váltak. Ezért is kíséri éles vita a Környezetvédelmi Minisztérium új tervezetét. A javaslat szerint az engedély nélküli jelentős környezeti kárt okozó vagy arra alkalmas vízkitermelés büntetőjogi következményekkel járhat. Sokakban felmerült a kérdés, hogy mi számít nagy mennyiségű víznek, és hol húzódik a határa a háztartási öntözés és a már engedélyköteles vízhasználat között. A vita középpontjában a Környezetvédelmi Minisztérium törvénytervezetének az a része került, amely a felszíni és felszín alatti vizek illegális kitermelését szabályozná. A tervezet szerint büntetőjogi felelősségre lehetne vonni azt, aki jogellenesen termel ki felszíni vagy felszín alatti vizet, ha ezzel jelentős környezeti kárt okoz, vagy a vízkivétel alkalmas lehet ilyen kár előidézésére. A javaslat nem csak a természetes tavakból, folyókból vagy patakokból történő vízkivételre vonatkozik, hanem a furt kutakra is. Ezért rövid idő alatt sok gazdálkodóban és kúttulajdonosban merült fel a kérdés, hogy a jövőben milyen feltételekkel használhatják a saját kútjukat öntözésre. A kialakult vita és az álhírek terjedése nyomán a román vízügyi hatóság közleményben igyekezett tisztázni, hogy a törvénytervezet nem vezet be új adót a háztartási kutakra, és nem teszi bűncselekményé a saját udvaron lévő kút használatát. A hatóság emlékeztetett arra, hogy a jelenleg is hatályos vízügyi törvény alapján a felszíni és felszín alatti vizek továbbra is szabadon használhatóak ivásra, az állatok itatására, locsolásra, mosásra, fürdésre és más háztartási célokra, amennyiben a vízkivétel kizárólag a saját háztartás szükségleteit szolgálja, és nem haladja meg a másodpercenkénti 0,2 literes vízhozamot. A vízügy ezt a gyakorlatban is kiszámolta, ez percenként mintegy 12 liter, óránként 720 liter. Folyamatos működés mellett pedig legfeljebb 17,28 köbméter vizet jelent naponta, ami jóval meghaladja egy átlagos háztartás szokásos vízigényét, úgyhogy pánikra semmi ok. Mi is tiszta vizet öntünk a pohárba itt a Plus FM-en, a legjobb zenékkel természetesen.

0: Még mindig egy vizes hír a folytatásban itt a Pluszon. Nem bizonyult tartósnak a Duna vízszintjének emelkedése Csernabodánál, úgyhogy fel kell készülni arra, hogy néhány napig teljesen le fog állni a romániai atomerőmű, jelentette be az energetikai államtitkár hétfőn. Pedig pénteken és szombaton még kővel megrakott uszályokat is elsüllyesztettek a Csernabodától 60 kilométernyire található elágazásnál, minek hatására másodpercenként mintegy 50 köbméterrel több víz jutott az erőmű felé vezető Öreg Dunába. De a jelek szerint a javuló tendencia nem volt tartós. Amennyiben le kell állítani az atomerőmű még működő, az ország energia szükségletének 10%-át fedező 700 megawattos kettes blokját is, az elosztó hálózatot kezelő Transelektrika várhatóan 10-30%-os korlátozást fog bevezetni a nagyipari fogyasztók számára az esti csúcsidőben, de a lakossági fogyasztókat ez állítólag nem fogja érinteni. Vasárnap a bukaresti hatóságok még derülátóan nyilatkoztak arról, hogy az első két uszály elsüllyesztése nyomán a vízszint 4 cm emelkedett Csernabodánál, az előrejelzésben szereplő 4 cm a sapadás helyett, és ez a növekmény akár 9 nappal is megnövelheti az atomerőmű részleges üzemben tartásának időszakát. Tegnap azonban az előző napinál 5 cm-vel alacsonyabb, mínusz 227 cm-es vízállást mértek Csernabodánál, és az előrejelzés szerint a következő két napon további 2-8 cm közötti apadásra lehet számítani. Korábban a román hatóságok azt közölték, hogy amennyiben a vízállás eléri a mínusz 233 cm-es szintet, az atomerőművet le kell állítani. A román kormány július 31-én készenléti állapot hirdetett a Duna alacsony vízállása és az energiahiány miatt. Pénteken pedig felhatalmazta ugye a villamos energiahálózat üzemeltetőjét, hogy szükség esetén lekapcsolja a nagyipari fogyasztókat. A Duna vízhozama múlt szerdán süllyedt a 4 évtizede feljegyzett másodpercenként 1400 köbméteres történelmi mélypontra a romániai szakasz belépőpontján Báziásnál. A vízügyi hatóságok szerint augusztus 14-éig nem várható változás, azt követően enyhe emelkedésre számítanak. Ti meg jó zenékre számíthattok továbbra is itt a Plusz FM-en. Köszönöm szépen a figyelmeteket!
1: Itt a Plusz FM! Reklám!
2: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a százas kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
1: Még tombol a nyár, de az őszi feltöltődésről már most érdemes gondoskodni.
2: A Hungest Hotels előfoglalási ajánlatával 25% kedvezménnyel előleg fizetés nélkül foglalhatsz. Engedd, hogy az ősz a nyugalomról, a feltöltődésről és a közös élményekről szóljon. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak.
1: Hungesthotels.hu. Foglalj most és készülj egy gondtalan őszi kikapcsolódásra.
3: A Fortifikált Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált Forti.
4: Hú, ez a fal túl szép lett.
5: Hogy érted, hogy túl szép?
4: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
5: Most viccelsz, azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
4: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
5: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig

0: céges. Minden, amit rilak. Nagyváradon a December 1 Parknál.
1: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál. Kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra. Nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
2: Bulizni vágyunk, figyelj! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadság Fest.
3: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted, szabadság vár rád.
2: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tankcsapda, Tídeni, s még sorol.

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncertek.
1: Találkozunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg a darabolt csirkeszárny kilóját mindössze 10,99-ban ért legalább 4 kg megvásárlása esetén, valamint a 0,75 literes rozé vagy fehér Zárjá proszekót csupán 31,99-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
5: És most vissza a zenéhez!
6: Továbbra is lágerek és magyar kedvencek a nyár hivatalos rádiójában itt a Plusz FM-en, és nem sokára hozom majd nektek az óra témáját is azzal kapcsolatban, hogy Mark Zuckerberg szerint közeledik a mesterséges szuperintelligencia. Ha kíváncsiak vagytok a témára, akkor várlak benneteket!
5: Slágerek!

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

Kádváros Sláger plusz második órája. Hát megszokhattuk már, hogy manapság ugye minden a mesterséges intelligencia körül forog. De ahogyan az óra elején is mondtam, ha valakinek ez nem elég, akkor tessék figyelni. Mark Zuckerberg, a Facebook, illetve a Meta atya, hát újabb nagy állítással kavarta fel a tech világot. Úgy fogalmazott, hogy a mesterséges szuperintelligencia már a küszöbön áll, és a következő években olyan AI rendszerek jelenhetnek meg, amelyek minden területen meghaladják majd az emberi képességeket. Zuckerberg szerint a fejlődés üteme sokkal gyorsabb, mint ahogyan azt a szakma néhány éve még elképzelte. A Meta célja egyébként, hogy a szuperintelligencia ne zárt laborokban készüljön, hanem nyílt, átlátható kutatási környezetben, ahol a fejlesztések és a kockázatok is közösen kezelhetőek. Zuckerberg szerint a legnagyobb veszély egyébként nem maga az AI, hanem az, ha néhány szereplő titokban, ellenőrzés nélkül fejleszti tovább. A cég ezért olyan biztonsági protokollokat és tesztkörnyezeteket épít, amelyekkel a jövő AI rendszerei kontrolláltan társadalmi felügyelet mellett fejlődhetnek. A Meta úgy látja, a szuperintelligencia nem science fiction, hanem közelgő technológiai korszakváltás, amelyre most kell felkészülni. Valószínűleg Mark Zuckerberg már látja, hogy ha esetleg rosszul sülnek el a dolgok, és kiengedjük a szellemet a palackból, akkor valóban elkövetkezik a Terminátor és a Matrix kora, úgyhogy nagyon óvatosan kell ezzel bánni, de hát, hogyha egy ekkora méretű energia, erőforrás, meg minden más egyéb, ugye rászabadul az emberiségre, itt a legnagyobb kérdés az lesz, hogy mi vajon tudunk ezzel mit kezdeni. Reméljük, hogy igen, csak bízni tudunk ebben. Várjuk a fejleményeket a szuperintelligenciával kapcsolatban, addig pedig hát hallgatjuk a slágereket és a magyar kedvenceket itt a Plusz FM-en. Szép napot nektek továbbra is!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedve.

0: Sláger plusz második óráját is zárjuk augusztus 12-én szerdán. A folytatás pedig már Ábrahám Miklós kollégám kezében van. A mai nap ügyeletes hírszerkesztője vár benneteket, természetesen a legfrissebb információkkal a nagyvilágból, az országból és Nagyváradról. Aztán pedig jövök én is vissza, és a Sláger plusz harmadik óráját fogom elindítani, hát mivel mással, slágerekkel és magyar kedvencekkel.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva már 20 éve táplálja a

0: családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Marcell, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinxilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinxilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbenta már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhellyel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalra. Hyundai Carbenta. Autók, szakértelem, bizalom.
1: Próbáld ki te is a kálmacsúp tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a vizketést és hűsítő hatása van. Kálmacsúp, semmi vakarás, csak gyógyulás.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi Önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
4: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárold meg az 1 kg-os Don Café Elitás szemes kávét mindössze 46,99-ért, legalább két csomag megvásárlása esetén. Valamint a 6 tekercses, 3 rétegű Kilo Comfort toalettpapírt csupán 9,99-ért, legalább 6 csomag megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Áták, le az árakkal!
5: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
6: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Megkezdték a csernovodai atomerőmű 2-es reaktorának leállítását megelőző műszaki eljárásokat. Még több importra és még drágább villamos energiára van kilátás. Megvan az eredménye a rendőrség szemléletváltásának. A közlekedés rendészeti már csaknem 2000 agresszív sofőrt szankcionált a forgalomban résztvevő állampolgárok bejelentései nyomán. Tanárokat képzett ki a román titkosszolgálat arra, hogyan ismerjék fel a radikalizálódó diákokat. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az Energiaügyi Minisztérium közleményben erősítette meg, hogy megkezdték a csernovodai atomerőmű 2-es reaktorának leállítását megelőző műszaki eljárásokat. Mivel a Duna vízszintje elérte a kritikus értéket, ezért kénytelenek lesznek teljesen leállítani az erőművet. Ez jelentős energiakiesést jelent az ország számára olyan körülmények között, ahogy az esti áramfogyasztás már eddig is meghaladta a hazai termelést. A szakterca viszont hangsúlyozta, előkészítették a szükséges intézkedéseket, hogy kompenzálják a kiesett energiatermelést, és megőrizzék az országos hálózat egyensúlyát. A szükséges áramot elsősorban importból fedezik majd, viszont az Olténiai Energetikai Komplexum Rovinár 4-es csoportját is üzembe helyezik. Továbbá a műszaki lehetőségek és a vízkészletek korlátai között a hidroelektrikát többlettermelési kapacitását is használják. Megvan az eredménye a rendőrség szemléletváltásának. Immár csaknem 2000 agresszív sofőrt szankcionált a közlekedés rendészet a forgalomban résztvevő állampolgárok bejelentései nyomán. Az agresszív sofőrt közvetlenül észlelő és rögzítő járművezetők vagy utasok hosszas civil nyomásgyakorlás után 1 év és 8 hónapja tehetnek hivatalos bejelentést az említett szabályszegésekről, mindezt az ESSAR alkalmazás segítségével. Az eltelt időszakban 2292 helyesen és hiánytalanul megfogalmazott bejelentés érkezett a járművezetők által elkövetett szabályszegés. Ezek alapján 1912 sofőrt büntettek meg forgalomban tanúsított agresszív magatartás miatt. A közutakon történő agresszív járművezetői magatartásért járó szankció 4-5 büntetőpontnak megfelelő bírság, és a vezetői engedély legalább 30 napra történő bevonása. Több mint 1000 pedagógus vett részt a román hírszerzőszolgálat képzésén, ahol azt tanulták, milyen jelek utalhatnak arra, hogy egy diák szélsőséges ideológiák vagy terrorista szervezetek felé sodródik. A Snoopok nyomozása szerint ugyanakkor több tanár és tanfelügyelőség úgy értelmezte a programot, hogy gyanú esetén akár közvetlenül a rendőrséget vagy a titkosszolgálatot is értesíteni kellene, miközben maga a CDI ezt nem így írja le. A Prevíció nevű program 2024-től 2026 júniusáig futott. Célja hivatalosan az volt, hogy megelőzze a radikalizációt és az erőszakos szélsőségességet a romániai közoktatásban. A program csaknem 1 millió euróba került. A Szérei mellett az Oktatási Minisztérium és a Belügyminisztérium is részt vett benne.
8: Plusz FM időjárás jelentés.
9: Néhány fokot visszaesett a hőmérséklet, a mai napon napközben 29-30, éjjel pedig 17-18 fok körüli értékeket mérhetünk. A szél helyenként megélénkül, csapadék viszont továbbra sem várható, az UV-sugárzás extrém erős, és jelen pillanatban egy gyenge hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket.
7: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
8: Plusz FM. Közlekedési információk.
9: Lezárták a Stefán Csömáres sugárút Berzén és Szföntúl Ladislau utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefán Csömáres sugárút és a Szföntúl Ladislau utca kereszteződésében. Emellett a Lákóros utcáról balra is ki lehet most fordulni a Stefán Csömáres sugárútra. Illetve a Nagyváradon zajló infrastrukturális munkálatok miatt forgalomkorlátozások léptek életbe a város több pontján. Augusztus 24-ig forgalomkorlátozás lesz érvényben a December 1 téren, az Independence utca és a Mihály Vitézul utca közötti szakaszon. A munkálatok idején tilos lesz balra kanyarodni a Mihály Vitézul utcára, így a gépjárművezetőknek egyenesen az Independence utca irányába kell tovább haladniuk, követve a helyszínen kihelyezett ideiglenes közúti jelzéseket. Emellett október 10-ig forgalomkorlátozások léptek életbe a Stefán Csömáres sugárúton, a Milkovoly utca térségében. Itt a szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat cseréjét végzi a nagyváradi vízművek, a városi közmű infrastruktúra korszerűsítési programjának részeként, úgyhogy jelenleg ott sajnos parkolni sem lehet. Köszönöm szépen, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
8: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
9: Szuper szerdát és jó rádiózást kívánok nektek továbbra is. 2026. augusztus 12-e van, a hét közepén járunk egészen pontosan, és nyakig csücsülünk a nyárban, kérem szépen. A mikrofonnál kessérünk Tomi, a Sláger Plusz harmadik órája veszi kezdetét ebben a pillanatban, és hát már is mondom nektek, hogy mi lesz majd a témánk, hogy miről fogok majd beszélni az óra második felében. Úgy tűnik, hogy megbénulhat a Rajna hajóforgalma a rendkívüli vízszint miatt, és hogy ez milyen hatással van Európára, no hát ezt is megpróbáljuk majd kibogozni. Természetesen vannak nálam továbbra is fontos infók, helyi aktualitások és a világ legjobb zenéi, és hogy ezek milyen hatással vannak ránk, hát nagyon pozitív, ez egészen biztos. Már is kezdünk, tekerjétek fel a hangerőt!
8: Slágerek, magyar kedvencek,

Ismét helyben járunk itt a Pluszon, a Sláger Pluszban. Hát lassan befejeződik az egykori nagyváradi pénzügyi palota, majd poliklinika felújítása, amely a munkálat befejezése után a Bihar megyei tanács székhelye lesz. A kivitelező a közösségi médiában számolt be arról, hogy hamarosan sor kerül Nagyvárad egyik leglátványosabban felújított épületének műszaki átvételére. Egy történelmi jelentőségű karakteres műemléképületről van szó, amelynek építészeti értékei valóban figyelemre méltóak. Olvasható a több fénykép kíséretében közzétett bejegyzésben. A Bihar megyei tanácstól a Bihari Napló azt az információt kapta, hogy már csak egy terem befejezése van hátra, ahol még a padló és a fal burkolatok lerakását kell elvégezni. Az épület többi része szinte teljesen elkészült. A végső műszaki átvétel várhatóan augusztus végén vagy szeptember elején történhet meg, bár ennek pontos időpontját egyelőre nem tűzték ki. A Bihar megyei tanács részéről még az informatikai rendszer kiépítésén, valamint a bútorzat elhelyezésén dolgoznak. Jelenleg az informatikai infrastruktúra többek között a szerverek és a telefonrendszer telepítése zajlik, ezt követően pedig megkezdődhet a Bihar megyei tanács tényleges beköltözése az épületbe. Hozzánk meg beköltöznek a jó dalok, a nyári slágerek itt a Plusz FM-en, figyeljetek!

0: További kellemes szerdát és jó rádiózást kívánok nektek, pluszosok itt a Sláger Plusz harmadik órájában. Hamarosan befejeződnek a nagyváradi 42-es számú Mária elnevezési óvoda energetikai hatékonyságát növelő és korszerűsítési munkálatai, amelyeknek mintegy 90%-a már elkészült. A kivitelezés várhatóan augusztus végére fejeződik be, írja közleményében a nagyváradi polgármesteri hivatal. A Szalka Miller utca 8 szám alatt található 42-es számú óvodát 1976-ban építették. Az elmúlt közel 5 évtizedben állami óvodaként működött. Jelenleg mintegy 200 kisgyermeket fogad. Az épület hasznos alapterülete körülbelül 1300 négyzetméter. A külső munkálatok során hőszigetelték az épület homlokzatát, felújították a lapos tetőt, valamint dekoratív vakolatot alkalmaztak. Hőszigetelést kapott a felső födém is, emellett a régi belső és külső nyilászárókat alumíniumból készült új szerkezetekre cserélték. Az épület belsejében teljesen megújultak az elektromos hálózatok és a világítótestek, illetve lecserélték a vízvezeték és szennyvíz hálózatot is. A következő lépés a szaniterek felszerelése. Az óvodában padlófűtést és szellőzőrendszert is kialakítottak. A csoportszobákat, folyosókat és öltözőket pedig újra festették. Megújultak a csoportszobák, a mosdók, az adminisztratív helyiségek, a folyosók, a konyha és a hozzátartozó mellékhelyiségek belső felületei is. A padlókat kopásálló PVC burkolattal látták el, amely a kivitelezők szerint biztonságos, higiénikus, színes környezetet biztosít a gyermekek számára. Új korlátokat is felszereltek, a lépcsőket pedig gránitlapokkal burkolták. A munkálatok jelenlegi szakaszában a szaniterek felszerelése, a PVC padló burkolás befejezése és az utolsó simítások vannak hátra.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
2: Nagyváradon kezded egyetemi tanulmányaidat. Jelentkezz augusztus 14-ig a Collegium Varadinum egyetemista programjába és kollégiumába. Lakj a belváros szívében egy modern, jól felszerelt épületben, és hozd ki a legtöbbet az egyetemi éveidből. Előadások, tréningek, tanulmányutak és közösségi programok várnak, miközben egy összetartó diákközösség tagja lehetsz. Részletek és jelentkezés a collegiumvaradinum.ro oldalon, valamint Facebook és Instagram felületeinken. Collegium Varadinum, a tehetségek szolgálatában.
3: Hú, ez a fal túl szép lett.
4: Hogy érted, hogy túl szép?
3: Nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen mat, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
4: Most viccelsz, azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
3: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
4: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
5: Figyelem! Szuperakció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
6: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt. Lakokos,
1: és most vissza a zenéhez.
0: Kellemes nyarat és még kellemesebb szerdát kívánok nektek itt a Plusz FM-en augusztus 12-én. A Sláger Plusz harmadik órájában járunk, és nem sokára érkezik majd a téma azzal kapcsolatban, hogy megbénulhat a Rajna hajóforgalma a rendkívüli vízszint miatt, és ez bizony akár ránk is hatással lehet. A részletek nem sokára, a slágerek és a magyar kedvencek pedig most rögtön a folytatásban.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz

Kedves pluszosok, ti hogy bírjátok ezt az idei nyarat? Azért kapjuk rendesen, befűtöttek a napnál, és hát ez nem csak ránk és a közérzetünkre van kihatással. Kritikus szintre süllyedt a Rajna vízállása, és ez akár teljesen megbéníthatja Európa egyik legfontosabb vízi útvonalát. A Rajna kulcs szerepet játszik a német és holland ipar ellátásában. Szén, acél, gabona, vegyi anyagok és üzemanyagok érkeznek rajta nap mint nap. Ha a vízszint tovább csökken, a hajók egyszerűen nem tudnak áthaladni a legsekélyebb szakaszokon. A helyzet már most is feszült. Több teherszállító hajó csak részterheléssel tud közlekedni, ami jelentősen drágítja és lassítja a szállítást. A szakértők attól tartanak, hogy ha a vízszint eléri a kritikus pontot, a hajózás teljesen leállhat, és ez komoly gazdasági zavarokat okozhat Németországban és a környező országokban, vagy akár egész Európában. A probléma hátterében a hosszantartó hőség és a csapadék hiány áll, ami nem csak a Rajnát, hanem több európai folyót is érint. A helyzetet folyamatosan figyelik, de a meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban nem várható jelentős javulás. Ha pedig a hajók leállnak, és ezek az árucikkek ugye szárazföldre kényszerülnek, akkor minden drágulni fog. Annak nem lesznek jó következményei, ez egészen biztos, úgyhogy nagyon kellene már a csapadék, meg hát nagyon kellene már az, hogy az emberek elgondolkozzanak azon, hogy mindez igazából miattunk történik. Most jelen pillanatban hát a föld visszaadja nekünk azt a kölcsönt, amit mi adtunk neki az elmúlt sok tíz, vagy éppen egy-kétszáz évben, úgyhogy ideje lenne most már váltani, és felelősség teljesen gondolkozni, talán még nem késő. A slágerekhez és a magyar kedvencekhez egyáltalán nem, folytatjuk itt a Plusz FM-en. The

kellemes szerdát, jó rádiózást kívánunk nektek itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, augusztus 12-én szerdán. No, hát a Sláger Plusz harmadik órájának az ajtaját is most ebben a pillanatban bezárjuk. Jönnek a ropogós infók, a friss hírek, az aktualitások Ábrahám Miklóstól, aztán jövök vissza, és indul az utolsó 60 perces etap, illetve menet, méghozzá a következő slágerrel. Figyelj!

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: Bulizni vágyunk! Figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulija, a Szabadságfest!
3: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és ahogy sejtheted, szabadság.

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg a darabolt csirkeszán kilóját mindössze 10,99-ban ért legalább 4 kg megvásárlása esetén, valamint a 0,75 literes rozé vagy fehér Zária Proseccót csupán 31,99-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Szigorították az uniós tagállamokból saját használatra beszerzett jövedékkiadó köteles termékek behozatalát. Az európai államok közel kétharmada készül emelni a férfiak és a nők nyugdíjkor határát. Ez alól Románia sem kivétel. Idén is összeállították az országok ranglistáját annak alapján, hogy a külföldiek véleménye szerint mennyire jó az adott helyen élni. A megítélésünk ezúttal sem sikerült túl fényesre. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Szigorították az uniós tagállamból saját használatra beszerzett jövedékkiadó köteles termékek behozatalát, közölte a pénzügyminisztérium. A vámhatóság és az adóhivatal közös rendelete a magánszemélyeknek engedélyezett alkalmi behozatal fogalmát határozta meg konkrétabban az eddigi szabályozáshoz képest. Ezentúl egy magánszemély 40 napnál gyakrabban nem szállíthat be Romániába olyan mennyiséget, amely meghaladja 800 cigarettát, 40 szivarkát, 200 szivart vagy 1 kg dohányt. Az alkoholtartalmú italok esetében a mennyiségi korlát egy éves időszakra vonatkozik. Ez pontosabban 10 liter töményszeszes ital, 20 liter köztes alkoholtermék, 90 liter bor, valamint 110 liter sör. Korábban az alkalmi szállítmány mennyisége nem volt időintervallumokhoz kötve. Így a maximális mennyiséget akár naponta többször is behozhatta valaki az országba. Az európai államok közel kétharmada készül emelni a férfiak és a nők nyugdíjkor határát 2060-ig. Ez alól Románia sem kivétel. Az a generáció, amely 2024-ben lépett be a munkaerőpiacra, később menj nyugdíjba. Történik mindez olyan körülmények között, hogy a lakosság várható élettartama itt az egyik legalacsonyabb európai uniós összevetésben. Ez azt jelenti, hogy a romániai lakosság átlagosan kevesebb évet tölt majd nyugdíjban, mint a nyugat-európai országok állampolgárai. Mindezt annak ellenére, hogy a rendszerbe befizetett járulékok egyre hosszabb időtartamra vonatkoznak. Az Európai Unióban jelenleg a nyugdíjkor határátlaga a férfiak esetében 64,7 év, a nők esetében pedig 64 év. A 60-as évek végére ezek az átlagok a férfiak esetében 66,7 évre, a nők esetében pedig 66,6 évre emelkednek. Idén is összeállították az országok ranglistáját annak alapján, hogy a külföldiek véleménye szerint mennyire jó egy adott országban élni. A 2026-os indexet Svájc vezeti. A kantonok országa az életminőség terén kapta a legnagyobb, 94,8-as pontszámot a maximális 100-ból. De az üzleti nyitottság tekintetében is felpontozták. A top 10-be Japán, Svédország, Kanada, Ausztrália, Németország, Hollandia, Nagy-Britannia, Norvégia és az Egyesült Arab Emírségek került még be. A Romániának a 85 helyből a szerény 58-dik jutott. A legjobb értékelést az üzleti nyitottság terén kaptuk. Ellenben az életminőségünktől egyáltalán nincsenek elragadtatva az ide látogatók. Olyan országok előznek meg bennünket, mint Bahrain, a Fülöp-szigetek, Sri Lanka vagy Chile. Magyarország a 49-dik. Legtöbbre az üzleti nyitottságot és a kulturális örökséget értékelik benne.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
4: Néhány fokot visszaesett a hőmérséklet, a mai napon napközben 29-30, éjjel pedig 17-18 fok körüli értékeket mérhetünk. A szél helyenként megélénkül, csapadék viszont továbbra sem várható, az UV-sugárzás extrém erős, és jelen pillanatban egy gyenge hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Közlekedési információk.
4: Lezárták a Stefáncsömáres sugárút Berzén és Szföntúl Ladislá utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncsömáres sugárút és a Szföntúl Ladislá utca kereszteződésében. Emellett a Lákóros utcáról balra is ki lehet most fordulni a Stefáncsömáres sugárútra. Illetve a Nagyváradon zajló infrastrukturális munkálatok miatt forgalomkorlátozások léptek életbe a város több pontján. Augusztus 24-ig forgalomkorlátozás lesz érvényben a December 1 téren, az Independencia utca és a Mihály Vitézer utca közötti szakaszon. A munkálatok idején tilos lesz balra kanyarodni a Mihály Vitézer utcára, így a gépjárművezetőknek egyenesen az Independencia utca irányába kell tovább haladniuk, követve a helyszínen kihelyezett ideiglenes közúti jelzéseket. Emellett október 10-ig forgalomkorlátozások léptek életbe a Stefáncselmáres sugárúton, a Milkovoló utca térségében. Itt a szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat cseréjét végzi a nagyváradi vízművek a városi közmű infrastruktúra korszerűsítési programjának részeként, úgyhogy jelenleg ott sajnos parkolni sem lehet. Köszönöm szépen, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
4: No és akkor ebben a pillanatban induljon a Sláger Plusz utolsó órája a mai napon, augusztus 12-én szerdán. Ti továbbra is a Plusz FM-et hallgatjátok, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját. Nagyon szépen köszönöm a hűségeteket. Én egyébként Kessérű Tomi vagyok itt a stúdióban. A műsorvezető, a szerkesztő, a házigazda még ebben a 60 percben is. És még mindig van miről beszélni, még mindig vannak nálam fontos infók, helyi aktualitások, úgyhogy figyeljetek mindenképpen. Az óra második felében pedig hozom majd a nap legszürreálisabb hírét azzal kapcsolatban, hogy egy amerikai férfi egyszerűen fogta magát és egy óriás plakátra költözött. Jó okkal tette ezt egyébként, hogy pontosan miért, azt elmondom hamarosan, várlak benneteket. Hozzánk pedig beköltöznek a slágerek és a magyar kedvencek. Figyeljetek!
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

Ez továbbra is a Plusz FM és a Sláger Plusz negyedik órája szerdán augusztus 12-én, és még mindig van miről beszélni. Egyre több romániai felhasználót próbálnak megkárosítani kifinomult, több lépcsőben felépített csalásokkal a WhatsAppon keresztül. Derül ki a Nemzeti Kiberbiztonsági Igazgatóság 2025-ös évre szóló jelentéséből. A tavalyi évben a WhatsApp fiókok feltörése az egyik leggyakrabban jelentett kiberbiztonsági incidens volt, számol be az Economica.net. A csalók gyakran időt és energiát fektetnek abba, hogy elnyerjék áldozatuk bizalmát. Egyik módszerük szerint banki alkalmazottnak adják ki magukat, és állítólagos gyanús tranzakciókra figyelmeztetnek. Ezután ráveszik az áldozatot, hogy távoli hozzáférést biztosító alkalmazást telepítsen, amelyen átvehetik az eszköz irányítását. Súlyosabb esetekben még hitelfelvételre, vagy nagyobb összegű készpénzfelvételre is rábeszélik az áldozatot, majd a pénzt kriptovaluta automatán keresztül utaltatják el. A WhatsApp fiókok eltérítésénél a csalók általában az SMS-ben érkező ellenőrző kódot kérik el, vagy egy QR kód beolvasására veszik rá a felhasználót. A fiók megszerzése után az áldozat ismerőseinek küldenek üzenetet sürgős pénzkéréssel. Mivel az üzenet egy ismert személy fiókjáról érkezik, a címzettek könnyebben bedőlnek a csalásnak. A kiberbiztonsági igazgatóság arra figyelmeztet, hogy soha ne adjuk meg másnak a WhatsApp ellenőrző kódot, és ne olvassunk be ismeretlen vagy gyanús QR kódokat. Ha egy ismerős pénzt kér WhatsAppon, érdemes telefonon is felhívni és megerősíteni a kérést. A szakemberek a WhatsApp két lépcsős hitelesítésének bekapcsolását javasolják, és azt is, hogy a készülékre ne telepítsünk távoli hozzáférést biztosító alkalmazást olyan személy kérésére, aki banki vagy hatósági alkalmazottnak adja ki magát. Ha mégis feltörték a fiókunkat, azonnal értesítsük ismerőseinket, valamint jelezzük az esetet a kiberbiztonsági igazgatóságnak, és szükség esetén a bankunknak is. Hát legyetek résen ti is, vigyázzatok óvatosan a csalókkal, nehogy bedőjetek nekik, és osszátok meg az infót, hogy minél több emberhez eljusson ez. Köszönöm szépen, én meg továbbra is osztom a jó zenéket. New truck, big

0: folytatásban és a főszerepben itt a Plusz FM-en, a Sláger Pluszban méghozzá nem is akármilyen. A Nagyváradi Állami Filharmónia ezen a nyáron is különleges helyszínekre viszi a zenét az Iníció elnevezésű koncertsorozattal. A kezdeményezés célja, hogy a város emblematikus helyszínein különböző zenei műfajokat felvonultató hangversenyekkel szólítsák meg a közönséget. Szeptember 4-ig szabadtéri hangversenyek és kamarakoncertek várják a közönséget a város legszebb pontjain. A szimfonikus rocktól, a popzenétől kezdve a latin dallamokon, a klezmeren és a filmzenéken át egészen a klasszikus hangzásig terjed a program kínálat. Ma egyébként este 8-tól szimfonikus pop a Székesegyháznál elnevezéssel a Szent László téren lehet megtekinteni egy koncertet, amelyre a belépés természetesen ingyenes, úgyhogy ne hagyjátok ki, és jó szórakozást hozzá!
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Nyári akció a Jani Kaucsuknál.
3: Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
4: Jani Kaucsuk, Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
5: Hú, ez a fal túl szép lett.
6: Hogy érted, hogy túl szép?
5: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
6: Most viccelsz? Azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
5: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
6: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az

0: legyen, amit rilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
1: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
2: És most vissza a zenéhez.
3: Itt a Sláger Plusz negyedik órájában is van miről beszélnünk a folytatásban is. Nem sokára jön majd ugye a téma. Azzal kapcsolatban, hogy Amerikában fogta magát egy pasi, és felköltözött egy óriás plakátnak a tetejére. Jó indokkal tette ezt egyébként, hogy miért volt erre szükség, az kiderül hamarosan, addig pedig jönnek a legjobb zenék itt a Sláger Pluszban.
2: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradó.
4: Ez a Plusz FM.

Manó, és hát a Sláger Plusz negyedik órájára ígértem nektek a mai lap legszürreálisabb hírét. Hát képzeljétek el, a tengeren túlról szállítom ezt, egy amerikai férfi ugyanis egészen szokatlan módon hívta fel magára a figyelmet. Beköltözött egy óriás plakátra, és napokig ott élt teljesen nyilvánosan. A történet mögött azonban nem különcködés, hanem egy nagyon tudatos üzenet áll. A férfi így akarta felhívni a figyelmet arra, hogy mennyire nehéz ma a megfizethető lakhatást találni, és hogy a fiatalok egyre kiszorulnak a nagyvárosokból. A plakát tetején kialakított mini lakásban volt egyébként matrac, víz, napelem és kamera is, így a férfi folyamatosan dokumentálta a mindennapjait. A projekt, mondanom sem kell, gyorsan virálissá vált, és több tízezren követték, hogyan él valaki egy reklámtáblán, miközben a városvezetés is kénytelen volt reagálni a lakhatási válságra. A férfi egyébként azt mondta, hogy ő nem botrányt akart, hanem beszélgetést indítani arról, hogy a lakhatás nem luxus, hanem alapvető szükséglet. A performance végül sikeres lett, a kampány országos figyelmet kapott, és több szervezet is csatlakozott a kezdeményezéshez, úgyhogy minden jó, ha vége jó. Tulajdonképpen happy enddel végződött a történet. Számomra egyébként az az érdekes, hogy hogyan engedték meg neki azt, hogy ő ott lakjon, hogyan nem mentek a rendőrök és vitték el azonnal bilincsben, ugye hát egy önkényes plakátfoglalóról van szó, úgyhogy elképzelhető, hogy ez egy előre megtervezett és leegyeztetett akció volt, de a lényeg, hogy az üzenet célba talált. Mint ahogy nálunk is célba találnak a jó zenék itt a Plusz FM-en. Én a ti füleiteket vettem célba. Figyeljetek, már is jönnek a slágerek és a magyar kedvencek.

0: Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak.
1: Hát nincs más hátra, mint előre. Eljött a búcsú pillanata, ugyanis letelt a műszak szerdán, augusztus 12-én. Eddig tartott itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában a Sláger Plusz. Búcsúzik a szerkesztő, a műsorvezető, a házigazda Kessérű Tomi. És a jó hír, hogy holnap már kis péntek, de természetesen ezen a napon csütörtökön is találkozunk a szokott időben és a szokott helyen, úgyhogy várlak benneteket. A folytatásban jönnek a hírek hamarosan Ábrahám Miklóstól, én pedig megköszönöm már a kitartó és kitüntető figyelmeteket. Hello mindenkinek, egyébként a következő óra a hírek után ezzel indul.
2: De holnap reggel úgy teszünk, mint az ártatlanok. Tegnap még harcban álltunk, ezért ha nálad vagyok.
3: Itt a Plusz FM. Reklám. Még tombol a nyár, de az őszi feltöltődésről már most érdemes gondoskodni. A Hungest Hotels előfoglalási ajánlatával 25% kedvezménnyel előleg fizetés nélkül foglalhatsz. Engedd, hogy az ősz a nyugalomról, a feltöltődésről és a közös élményekről szóljon. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. Hungesthotels.hu. Foglalj most és készülj egy gondtalan őszi kikapcsolódásra.
4: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárold meg az 1 kg-os Don Café

0: Létás szemes kávét mindössze 46,99-ban ért, legalább két csomag megvásárlása esetén. Valamint a 6 tekercses, 3 rétegű, kilókomfort, toalettpapírt csupán 9,99-ban ért, legalább 6 csomag megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Áták, le az árakkal!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Hiába bizonyulnak hatékonynak. Románia az egyetlen olyan uniós tagállam, ahol nem támogatják az off-label gyógyszereket. Lassan befejeződik az egykori nagyváradi pénzügyi palota, majd poliklinika felújítása, amely a munkálatok végeztével a Bihar megyei tanács székhelye lesz. Mostantól akár kártérítést is kérhetünk a Google-től, ha az AI szolgáltatás számunkra vagy a cégünk számára káros összefoglalót nyújt egy konkrét témában. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Románia az Európai Unió egyetlen tagállama, ahol jelenleg nincs olyan rendszer, amely lehetővé tenné az úgynevezett off-label, vagyis a betegtájékoztatóban nem szereplő csupán javallatra alkalmazott gyógyszerek társadalombiztosítási támogatását. Szakemberek szerint ezek a készítmények sok esetben az egyetlen hatékony kezelési lehetőséget jelentik azoknak a betegeknek, akiknél a hagyományos terápiák nem hoznak eredményt. Az off-label alkalmazás azt jelenti, hogy egy gyógyszert eltérő korcsoportban, más adagolásban vagy más gyakorisággal használnak, mint amit a forgalomba hozatali engedély tartalmaz. Romániában a különböző szakmai és intézményi álláspontokat eddig nem sikerült összehangolni, ezért az egészségbiztosító sem rendelkezik jogalappal az ilyen kezelések finanszírozására. Lassan befejeződik az egykori nagyváradi pénzügyi palota, majd poliklinika felújítása, amely a munkálatok végeztével a Bihar megyei tanács székhelye lesz. A kivitelező Selina Group a közösségi médiában számolt be arról, hogy hamarosan sor kerül Nagyvárad egyik leglátványosabban felújított épületének műszaki átvételére. A végső átvétel várhatóan augusztus végén vagy szeptember elején történhet meg, bár ennek pontos időpontját egyelőre nem tűzték ki. A Bihar megyei tanács részéről még az informatikai rendszer kiépítésén, valamint a bútorzat elhelyezésén dolgoznak. Jelenleg az informatikai infrastruktúra, többek között a szerverek és a telefonrendszer telepítése zajlik. Ezt követően pedig megkezdődhet a Bihar megyei tanács tényleges beköltözése az épületbe. Mostantól akár kártérítést is kérhetünk a Google-től, ha az AI szolgáltatás számunkra vagy a cégünk számára káros összefoglalót nyújt egy konkrét témában. Legalábbis így értelmezhető egy németországi bírósági döntés, ami nagyjából azt mondta ki, hogy a mesterséges intelligenciával készített összefoglaló önálló tartalomnak minősülhet abban az esetben, ha olyan állítás is szerepel benne, ami a felhasznált forrásokból nem következik. Tehát az csak az EMI költötte hozzá. A Google mesterséges intelligenciáját két müncheni székhelyű német kiadó perelte be. Tudomásukra jutott ugyanis, hogy a Google AI Overview szolgáltatása a cégükre rákeresve hamis információkat ad ki. Tovább átverésekkel és visszaélésekkel hozza kapcsolatba őket.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

0: Plus FM.
1: Olyan ő, hogy megáll

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Nagyváradon kezded egyetemi tanulmányaidat. Jelentkezz augusztus 14-ig a Collegium Varadinum egyetemista programjába és kollégiumába. Lakj a belváros szívében egy modern, jól felszerelt épületben, és hozd ki a legtöbbet az egyetemi éveidből. Előadások, tréningek, tanulmányutak és közösségi programok várnak, miközben egy összetartó diák közösség tagja lehetsz. Részletek és jelentkezés a collegiumvaradinum.ro oldalon, valamint Facebook és Instagram felületeinken. Collegium Varadinum, a tehetségek szolgálatában.
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt. Lakokos,
0: és most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Egyetemen, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Megkezdték a csernobodai atomerőmű 2-es reaktorának leállítását megelőző műszaki eljárásokat. Még több importra és még drágább villamos energiára van kilátás. Megvan az eredménye a rendőrség szemléletváltásának. A közlekedés rendészeti már csaknem 2000 agresszív sofőrt szankcionált a forgalomban résztvevő állampolgárok bejelentései nyomán. Tanárokat képzett ki a román titkosszolgálat arra, hogyan ismerjék fel a radikalizálódó diákokat. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az Energiaügyi Minisztérium közleményben erősítette meg, hogy megkezdték a csernobodai atomerőmű 2-es reaktorának leállítását megelőző műszaki eljárásokat. Mivel a Duna vízszintje elérte a kritikus értéket, ezért kénytelenek lesznek teljesen leállítani az erőművet. Ez jelentős energiakiesést jelent az ország számára olyan körülmények között, ahogy az esti áramfogyasztás már eddig is meghaladta a hazai termelést. A szakterca viszont hangsúlyozta, előkészítették a szükséges intézkedéseket, hogy kompenzálják a kiesett energiatermelést, és megőrizzék az országos hálózat egyensúlyát. A szükséges áramot elsősorban importból fedezik majd, viszont az Olténiai Energetikai Komplexum Rovinár 4-es csoportját is üzembe helyezik. Továbbá a műszaki lehetőségek és a vízkészletek korlátai között a hidroelektrikát többlettermelési kapacitását is használják. Megvan az eredménye a rendőrség szemléletváltásának. Immár csaknem 2000 agresszív sofőrt szankcionált a közlekedés rendészet a forgalomban résztvevő állampolgárok bejelentései nyomán. Az agresszív sofőrt közvetlenül észlelő és rögzítő járművezetők vagy utasok hosszas civil nyomásgyakorlás után 1 év és 8 hónapja tehetnek hivatalos bejelentést az említett szabályszegésekről, mindezt az ESZÁR alkalmazás segítségével. Az eltelt időszakban 2292 helyesen és hiánytalanul megfogalmazott bejelentés érkezett a járművezetők által elkövetett szabályszegés. Ezek alapján 1912 sofőrt büntettek meg forgalomban tanúsított agresszív magatartás miatt. A közutakon történő agresszív járművezetői magatartásért járó szankció 4-5 büntetőpontnak megfelelő bírság, és a vezetői engedély legalább 30 napra történő bevonása. Több mint 1000 pedagógus vett részt a román hírszerző szolgálat képzésén, ahol azt tanulták, milyen jelek utalhatnak arra, hogy egy diák szélsőséges ideológiák vagy terrorista szervezetek felé sodródik. A Snoopok nyomozása szerint ugyanakkor több tanár és tanfelügyelőség úgy értelmezte a programot, hogy gyanú esetén akár közvetlenül a rendőrséget vagy a titkosszolgálatot is értesíteni kellene, miközben maga a CRI ezt nem így írja le. A Prevíció nevű program 2024-től 2026 júniusáig futott. Célja hivatalosan az volt, hogy megelőzze a radikalizációt és az erőszakos szélsőségességet a romániai közoktatásban. A program csaknem 1 millió euróba került. A CRI mellett az Oktatási Minisztérium és a Belügyminisztérium is részt vett benne.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 150 ml-es borotalkó 10 lej 99 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
2: Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Szigorították az uniós tagállamokból saját használatra beszerzett jövedékkiadó köteles termékek behozatalát. Az európai államok közel kétharmada készül emelni a férfiak és a nők nyugdíjkor határát. Ez alól Románia sem kivétel. Idén is összeállították az országok ranglistáját annak alapján, hogy a külföldiek véleménye szerint mennyire jó az adott helyen élni. A megítélésünk ezúttal sem sikerült túl fényesre. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Szigorították az uniós tagállamból saját használatra beszerzett jövedékkiadó köteles termékek behozatalát, közölte a pénzügyminisztérium. A vámhatóság és az adóhivatal közös rendelete a magánszemélyeknek engedélyezett alkalmi behozatal fogalmát határozta meg konkrétabban az eddigi szabályozáshoz képest. Ezentúl egy magánszemély 40 napnál gyakrabban nem szállíthat be Romániába olyan mennyiséget, amely meghaladja 800 cigarettát, 40 szivarkát, 200 szivart vagy 1 kg dohányt. Az alkoholtartalmú

0: italok esetében a mennyiségi korlát egy éves időszakra vonatkozik. Ez pontosabban 10 liter töményszeszes ital, 20 liter köztes alkoholtermék, 90 liter bor, valamint 110 liter sör. Korábban az alkalmi szállítmány mennyisége nem volt időintervallumokhoz kötve. Így a maximális mennyiséget akár naponta többször is behozhatta valaki az országba. Az európai államok közel kétharmada készül emelni a férfiak és a nők nyugdíjkorhatárát 2060-ig. Ez alól Románia sem kivétel. Az a generáció, amely 2024-ben lépett be a munkaerőpiacra, később ment nyugdíjba. Történik mindez olyan körülmények között, hogy a lakosság várható élettartama itt az egyik legalacsonyabb európai uniós összevetésben. Ez azt jelenti, hogy a romániai lakosság átlagosan kevesebb évet tölt majd nyugdíjban, mint a nyugat-európai országok állampolgárai. Mindezt annak ellenére, hogy a rendszerbe befizetett járulékok egyre hosszabb időtartamra vonatkoznak. Az Európai Unióban jelenleg a nyugdíjkorhatár átlaga a férfiak esetében 64,7 év, a nők esetében pedig 64 év. A 60-as évek végére ezek az átlagok a férfiak esetében 66,7 évre, a nők esetében pedig 66,6 évre emelkednek. Idén is összeállították az országok ranglistáját annak alapján, hogy a külföldiek véleménye szerint mennyire jó egy adott országban élni. A 2026-os indexet Svájc vezeti. A kantonok országa az életminőség terén kapta a legnagyobb, 94,8-as pontszámot a maximális 100-ból. De az üzleti nyitottság tekintetében is felpontozták. A top 10-be Japán, Svédország, Kanada, Ausztrália, Németország, Hollandia, Nagy-Britannia, Norvégia és az Egyesült Arab Emírségek került még be. A Romániának a 85 helyből a szerény 58-dik jutott. A legjobb értékelést az üzleti nyitottság terén kaptuk, ellenben az életminőségünktől egyáltalán nincsenek elragadtatva az ide látogatók. Olyan országok előznek meg bennünket, mint Bahrain, a Fülöp-szigetek, Sri Lanka vagy Chile. Magyarország a 49. A legtöbbre az üzleti nyitottságot és a kulturális örökséget értékelik benne.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Plusz FM. Plusz FM.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsön nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hiába bizonyulnak hatékonynak, Románia az egyetlen olyan uniós tagállam, ahol nem támogatják az off-label gyógyszereket. Lassan befejeződik az egykori nagyváradi pénzügyi palota, majd poliklinika felújítása, amely a munkálatok végeztével a Bihar megyei tanács székhelye lesz. Mostantól akár kártérítést is kérhetünk a Google-től, ha az AI szolgáltatás számunkra vagy a cégünk számára káros összefoglalót nyújt egy konkrét témában. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Románia az Európai Unió egyetlen tagállama, ahol jelenleg nincs olyan rendszer, amely lehetővé tenné az úgynevezett off-label, vagyis a betegtájékoztatóban nem szereplő csupán javallatra alkalmazott gyógyszerek társadalombiztosítási támogatását. Szakemberek szerint ezek a készítmények sok esetben az egyetlen hatékony kezelési lehetőséget jelentik azoknak a betegeknek, akiknél a hagyományos terápiák nem hoznak eredményt. Az off-label alkalmazás azt jelenti, hogy egy gyógyszert eltérő korcsoportban, más adagolásban vagy más gyakorisággal használnak, mint amit a forgalomba hozatali engedély tartalmaz. A különböző szakmai és intézményi álláspontokat eddig nem sikerült összehangolni, ezért az egészségbiztosító sem rendelkezik jogalappal az ilyen kezelések finanszírozására. Lassan befejeződik az egykori nagyváradi pénzügyi palota, majd poliklinika felújítása, amely a munkálatok végeztével a Bihar megyei tanács székhelye lesz. A kivitelező Selina Group a közösségi médiában számolt be arról, hogy hamarosan sor kerül Nagyvárad egyik leglátványosabban felújított épületének műszaki átvételére. A végső átvétel várhatóan augusztus végén vagy szeptember elején történhet meg, bár ennek pontos időpontját egyelőre nem tűzték ki. A Bihar megyei tanács részéről még az informatikai rendszer kiépítésén, valamint a bútorzat elhelyezésén dolgoznak. Jelenleg az informatikai infrastruktúra, többek között a szerverek és a telefonrendszer telepítése zajlik. Ezt követően pedig megkezdődhet a Bihar megyei tanács tényleges beköltözése az épületbe. Mostantól akár kártérítést is kérhetünk a Google-től, ha az AI szolgáltatás számunkra vagy a cégünk számára káros összefoglalót nyújt egy konkrét témában. Legalábbis így értelmezhető egy németországi bírósági döntés, ami nagyjából azt mondta ki, hogy a mesterséges intelligenciával készített összefoglaló önálló tartalomnak minősülhet abban az esetben, ha olyan állítás is szerepel benne, ami a felhasznált forrásokból nem következik. Tehát az csak az EMI költötte hozzá. A Google mesterséges intelligenciáját két müncheni székhelyű német kiadó perelte be. Tudom,

0: fókuszukra jutott ugyanis, hogy a Google AI Overview szolgáltatása a cégükre rákeresve hamis információkat ad ki. Tovább átverésekkel és visszaélésekkel hozza kapcsolatba őket.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Megkezdték a csernovodai atomerőmű 2-es reaktorának leállítását megelőző műszaki eljárásokat. Még több importra és még drágább villamos energiára van kilátás. Megvan az eredménye a rendőrség szemléletváltásának. A közlekedés rendészeti már csaknem 2000 agresszív sofőrt szankcionált a forgalomban résztvevő állampolgárok bejelentései nyomán. Tanárokat képzett ki a román titkosszolgálat arra, hogyan ismerjék fel a radikalizálódó diákokat. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az Energiaügyi Minisztérium közleményben erősítette meg, hogy megkezdték a csernovodai atomerőmű 2-es reaktorának leállítását megelőző műszaki eljárásokat. Mivel a Dunavíz szintje elérte a kritikus értéket, ezért kénytelenek lesznek teljesen leállítani az erőművet. Ez jelentős energiakiesést jelent az ország számára olyan körülmények között, ahogy az esti áramfogyasztás már eddig is meghaladta a hazai termelést. A szaktárca viszont hangsúlyozta, előkészítették a szükséges intézkedéseket, hogy kompenzálják a kiesett energiatermelést, és megőrizzék az országos hálózat egyensúlyát. A szükséges áramot elsősorban importból fedezik majd, viszont az Orténiai Energetikai Komplexum Rovinár 4-es csoportját is üzembe helyezik. Továbbá a műszaki lehetőségek és a vízkészletek korlátai között a hidroelektrikát többlettermelési kapacitását is használják. Megvan az eredménye a rendőrség szemléletváltásának. Immár csaknem 2000 agresszív sofőrt szankcionált a közlekedés rendészet a forgalomban résztvevő állampolgárok bejelentései nyomán. Az agresszív sofőrt közvetlenül észlelő és rögzítő járművezetők vagy utasok hosszas civil nyomásgyakorlás után 1 év és 8 hónapja tehetnek hivatalos bejelentést az említett szabályszegésekről, mindezt az ESSAR alkalmazás segítségével. Az eltelt időszakban 2292 helyesen és hiánytalanul megfogalmazott bejelentés érkezett a járművezetők által elkövetett szabályszegés. Ezek alapján 1912 sofőrt büntettek meg forgalomban tanúsított agresszív magatartásért.

0: magatartás miatt. A közutakon történő agresszív járművezetői magatartásért járó szankció 4-5 büntetőpontnak megfelelő bírság, és a vezetői engedély legalább 30 napra történő bevonása. Több mint 1000 pedagógus vett részt a román hírszerzőszolgálat képzésén, ahol azt tanulták, milyen jelek utalhatnak arra, hogy egy diák szélsőséges ideológiák vagy terrorista szervezetek felé sodródik. A Snoopok nyomozása szerint ugyanakkor több tanár és tanfelügyelőség úgy értelmezte a programot, hogy gyanú esetén akár közvetlenül a rendőrséget vagy a titkosszolgálatot is értesíteni kellene, miközben maga a CDI ezt nem így írja le. A Previszió nevű program 2024-től 2026. júniusáig futott. Célja hivatalosan az volt, hogy megelőzze a radikalizációt és az erőszak szélsőségességet a romániai közoktatásban. A program csaknem 1 millió euróba került. A CDI mellett az Oktatási Minisztérium és a Belügyminisztérium is részt vett benne.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Szigorították az uniós tagállamokból saját használatra beszerzett jövedékkiadó köteles termékek behozatalát. Az európai államok közel kétharmada készül emelni a férfiak és a nők nyugdíjkor határát. Ez alól Románia sem kivétel. Idén is összeállították az országok ranglistáját annak alapján, hogy a külföldiek véleménye szerint mennyire jó az adott helyen élni. A megítélésünk ezúttal sem sikerült túl fényesre. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Szigorították az uniós tagállamból saját használatra beszerzett jövedékkiadó köteles termékek behozatalát, közölte a pénzügyminisztérium. A vámhatóság és az adóhivatal közös rendelete a magánszemélyeknek engedélyezett alkalmi behozatal fogalmát határozta meg konkrétabban az eddigi szabályozáshoz képest. Ezentúl egy magánszemély 40 napnál gyakrabban nem szállíthat be Romániába olyan mennyiséget, amely meghaladja 800 cigarettát, 40 szivarkát, 200 szivart vagy 1 kiló dohányt. Az alkoholtartalmú italok esetében a mennyiségi korlát egy éves időszakra vonatkozik. Ez pontosabban 10 liter töményszeszes ital, 20 liter köztes alkoholtermék, 90 liter bor, valamint 110 liter sör. Korábban az alkalmi szállítmány mennyisége nem volt időintervallumokhoz kötve. Így a maximális mennyiséget akár naponta többször is behozhatta valaki az országba. Az európai államok közel kétharmada készül emelni a férfiak és a nők nyugdíjkorhatárát 2060-ig. Ez alól Románia sem kivétel. Az a generáció, amely 2024-ben lépett be a munkaerőpiacra, később ment nyugdíjba. Történik mindez olyan körülmények között, hogy a lakosság várható élettartama itt az egyik legalacsonyabb európai uniós összevetésben. Ez azt jelenti, hogy a romániai lakosság átlagosan kevesebb évet tölt majd nyugdíjban, mint a nyugat-európai országok állampolgárai. Mindezt annak ellenére, hogy a rendszerbe befizetett járulékok egyre hosszabb időtartamra vonatkoznak. Az Európai Unióban jelenleg a nyugdíjkorhatár átlaga a férfiak esetében 64,7 év, a nők esetében pedig 64 év. A 60-as évek végére ezek az átlagok a férfiak esetében 66,7 évre, a nők esetében pedig 66,6 évre emelkednek. Idén is összeállították az országok ranglistáját annak alapján, hogy a külföldiek véleménye szerint mennyire jó egy adott országban élni. A 2026-os indexet Svájc vezeti. A kantonok országa az életminőség terén kapta a legnagyobb, 94,8-as pontszámot a maximális 100-ból. De az üzleti nyitottság tekintetében is felpontozták. A top 10-be Japán, Svédország, Kanada, Ausztrália, Németország, Hollandia, Nagy-Britannia, Norvégia és az Egyesült Arab Emírségek került még be. A Romániának a 85 helyből a szerény 58-dik jutott. A legjobb értékelést az üzleti nyitottság terén kaptuk, ellenben az életminőségünktől egyáltalán nincs.

0: lesznek elragadtatva az ide látogatók. Olyan országok előznek meg bennünket, mint Bahrain, a Fülöp-szigetek, Sri Lanka vagy Chile. Magyarország a 49. A legtöbbre az üzleti nyitottságot és a kulturális örökséget értékelik benne.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

szabadon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb

0: magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
1: Check it out, check it out.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hiába bizonyul a hatékonynak. Románia az egyetlen olyan uniós tagállam, ahol nem támogatják az off-label gyógyszereket. Lassan befejeződik az egykori nagyváradi pénzügyi palota, majd poliklinika felújítása, amely a munkálatok végeztével a Bihar megyei tanács székhelye lesz. Mostantól akár kártérítést is kérhetünk a Google-től, ha az AI szolgáltatás számunkra vagy a cégünk számára káros összefoglalót nyújt egy konkrét témában. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Románia az Európai Unió egyetlen tagállama, ahol jelenleg nincs olyan rendszer, amely lehetővé tenné az úgynevezett off-label, vagyis a betegtájékoztatóban nem szereplő csupán javallatra alkalmazott gyógyszerek társadalombiztosítási támogatását. Szakemberek szerint ezek a készítmények sok esetben az egyetlen hatékony kezelési lehetőséget jelentik azoknak a betegeknek, akiknél a hagyományos terápiák nem hoznak eredményt. Az off-label alkalmazás azt jelenti, hogy egy gyógyszert eltérő korcsoportban, más adagolásban vagy más gyakorisággal használnak, mint amit a forgalomba hozatali engedély tartalmaz. Romániában a különböző szakmai és intézményi álláspontokat eddig nem sikerült összehangolni, ezért az egészségbiztosító sem rendelkezik jogalappal az ilyen kezelések finanszírozására. Lassan befejeződik az egykori nagyváradi pénzügyi palota, majd poliklinika felújítása, amely a munkálatok végeztével a Bihar megyei tanács székhelye lesz. A kivitelező Selina Group a közösségi médiában számolt be arról, hogy hamarosan sor kerül Nagyvárad egyik leglátványosabban felújított épületének műszaki átvételére. A végső átvétel várhatóan augusztus végén vagy szeptember elején történhet meg, bár ennek pontos időpontját egyelőre nem tűzték ki. A Bihar megyei tanács részéről még az informatikai rendszer kiépítésén, valamint a bútorzat elhelyezésén dolgoznak. Jelenleg az informatikai infrastruktúra, többek között a szerverek és a telefonrendszer telepítése zajlik. Ezt követően pedig megkezdődhet a Bihar megyei tanács tényleges beköltözése az épületbe. Mostantól akár kártérítést is kérhetünk a Google-től, ha az AI szolgáltatás számunkra vagy a cégünk számára káros összefoglalót nyújt egy konkrét témában. Legalábbis így értelmezhető egy németországi bírósági döntés, ami nagyjából azt mondta ki, hogy a mesterséges intelligenciával készített összefoglaló önálló tartalomnak minősülhet abban az esetben, ha olyan állítás is szerepel benne, ami a felhasznált forrásokból nem következik. Tehát az csak az EMI költötte hozzá. A Google mesterséges intelligenciáját két müncheni székhelyű német kiadó perelte be. Tudomásukra jutott ugyanis, hogy a Google AI Overview szolgáltatása a cégükre rákeresve hamis információkat ad ki. Tovább átverésekkel és visszaélésekkel hozza kapcsolatba őket.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek! Magyar kedvencek! Itt! A Plusz FM-en!

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Megkezdték a csernobodai atomerőmű 2-es reaktorának leállítását megelőző műszaki eljárásokat. Még több importra és még drágább villamos energiára van kilátás. Megvan az eredménye a rendőrség szemléletváltásának. A közlekedés rendészeti már csaknem 2000 agresszív sofőrt szankcionált a forgalomban résztvevő állampolgárok bejelentései nyomán. Tanárokat képzett ki a román titkosszolgálat arra, hogyan ismerjék fel a radikalizálódó diákokat. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az Energiaügyi Minisztérium közleményben erősítette meg, hogy megkezdték a csernobodai atomerőmű 2-es reaktorának leállítását megelőző műszaki eljárásokat. Mivel a Duna vízszintje elérte a kritikus értéket, ezért kénytelenek lesznek teljesen leállítani az erőművet. Ez jelentős energiakiesést jelent az ország számára olyan körülmények között, ahogy az esti áramfogyasztás már eddig is meghaladta a hazai termelést. A szakterca viszont hangsúlyozta, előkészítették a szükséges intézkedéseket, hogy kompenzálják a kiesett energiatermelést, és megőrizzék az országos hálózat egyensúlyát. A szükséges áramot elsősorban importból fedezik majd, viszont az Olténiai Energetikai Komplexum Rovinár 4-es csoportját is üzembe helyezik. Továbbá a műszaki lehetőségek és a vízkészletek korlátai között a hidroelektrikát többlettermelési kapacitását is használják. Megvan az eredménye a rendőrség szemléletváltásának. Immár csaknem 2000 agresszív sofőrt szankcionált a közlekedés rendészet a forgalomban résztvevő állampolgárok bejelentései nyomán. Az agresszív sofőrt közvetlenül észlelő és rögzítő járművezetők vagy utasok hosszas civil nyomásgyakorlás után 1 év és 8 hónapja tehetnek hivatalos bejelentést az említett szabályszegésekről, mindezt az ESAR alkalmazás segítségével. Az eltelt időszakban 2292 helyesen és hiánytalanul megfogalmazott bejelentés érkezett a járművezetők által elkövetett szabályszegés. Ezek alapján 1912 sofőrt büntettek meg forgalomban tanúsított agresszív magatartás miatt. A közutakon történő agresszív járművezetői magatartásért járó szankció 4-5 büntetőpontnak megfelelő bírság, és a vezetői engedély legalább 30 napra történő bevonása. Több mint 1000 pedagógus vett részt a román hírszerzőszolgálat képzésén, ahol azt tanulták, milyen jelek utalhatnak arra, hogy egy diák szélsőséges ideológiák vagy terrorista szervezetek felé sodródik. A Snoopok nyomozása szerint ugyanakkor több tanár és tanfelügyelőség úgy értelmezte a programot, hogy gyanú esetén akár közvetlenül a rendőrséget vagy a titkosszolgálatot is értesíteni kellene, miközben maga a Szerei ezt nem így írja le. A Previszió nevű program 2024-től 2026 júniusáig futott. Célja hivatalosan az volt, hogy megelőzze a radikalizációt és az erőszakot szélsőségességet a romániai közoktatásban. A program csaknem 1 millió euróba került. A Szerei mellett az Oktatási Minisztérium és a Belügyminisztérium is részt vett benne.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me és legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

esik az eső, vagy éget a nap, egész nyáron szóljon a Plusz FM. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Can we pretend?

0: FM-en, interneten és mobilon
1: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
0: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Szigorították az uniós tagállamokból saját használatra beszerzett jövedékkiadó köteles termékek behozatalát. Az európai államok közel kétharmada készül emelni a férfiak és a nők nyugdíjkor határát. Ez alól Románia sem kivétel. Idén is összeállították az országok ranglistáját annak alapján, hogy a külföldiek véleménye szerint mennyire jó az adott helyen élni. A megítélésünk ezúttal sem sikerült túl fényesre. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Szigorították az uniós tagállamból saját használatra beszerzett jövedékkiadó köteles termékek behozatalát, közölte a pénzügyminisztérium. A vámhatóság és az adóhivatal közös rendelete a magánszemélyeknek engedélyezett alkalmi behozatal fogalmát határozta meg konkrétabban az eddigi szabályozáshoz képest. Ezentúl egy magánszemély 40 napnál gyakrabban nem szállíthat be Romániába olyan mennyiséget, amely meghaladja 800 cigarettát, 40 szivarkát, 200 szivart vagy 1 kiló dohányt. Az alkoholtartalmú italok esetében a mennyiségi korlát egyéves időszakra vonatkozik. Ez pontosabban 10 liter töményszeszes ital, 20 liter köztes alkoholtermék, 90 liter bor, valamint 110 liter sör. Korábban az alkalmi szállítmány mennyisége nem volt időintervallumokhoz kötve. Így a maximális mennyiséget akár naponta többször is behozhatta valaki az országba. Az európai államok közel kétharmada készül emelni a férfiak és a nők nyugdíjkorhatárát 2060-ig. Ez alól Románia sem kivétel. Az a generáció, amely 2024-ben lépett be a munkaerőpiacra, később ment nyugdíjba. Történik mindez olyan körülmények között, hogy a lakosság várható élettartama itt az egyik legalacsonyabb európai uniós összevetésben. Ez azt jelenti, hogy a romániai lakosság átlagosan kevesebb évet tölt majd nyugdíjba, mint a nyugat-európai országok állampolgárai. Mindezt annak ellenére, hogy a rendszerbe befizetett járulékok egyre hosszabb időtartamra vonatkoznak. Az Európai Unióban jelenleg a nyugdíjkorhatár átlaga a férfiak esetében 64,7 év, a nők esetében pedig 64 év. A 60-as évek végére ezek az átlagok a férfiak esetében 66,7 évre, a nők esetében pedig 66,6 évre emelkednek. Idén is összeállították az országok ranglistáját annak alapján, hogy a külföldiek véleménye szerint mennyire jó egy adott országban élni. A 2026-os indexet Svájc vezeti. A kantonok országa az életminőség terén kapta a legnagyobb, 94,8-as pontszámot a maximális 100-ból. De az üzleti nyitottság tekintetében is felpontozták. A top 10-be Japán, Svédország, Kanada, Ausztrália, Németország, Hollandia, Nagy-Britannia, Norvégia és az Egyesült Arab Emírségek került még be. A Romániának a 85 helyből a szerény 58-dik jutott. A legjobb értékelést az üzleti nyitottság terén kaptuk, ellenben az életminőségünktől egyáltalán nincsenek elragadtatva az ide látogatók. Olyan országok előznek meg bennünket, mint Bahrain, a Fülöp-szigetek, Sri Lanka vagy Chile. Magyarország a 49-dik. A legtöbbre az üzleti nyitottságot és a kulturális örökséget értékelik benne.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy